0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exim slágerek a 107,1-en. SMR a 107,1-en.

kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

értéktelen. Pilléres emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér.

Úr a sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A szerelem hullámhosszán.
2: Ez a 107,1 MHz.

Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
3: Itt az SMR-ben.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért? Miért ne?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jövet menet úton, útfélen.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb útitárs.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Ébredjen velünk,
7: hogy ne maradjon le semmiről.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Már csaknem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspest is Szerbiában. Legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tanyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. A VMS vezette Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeit összegezte Felsztámmel Róbert polgármester. Elmondta, hogy az önkormányzat évente mintegy 1,5 milliárd dináros költségvetésből gazdálkodik. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések megvalósításához a VMS állami és tartományi szerepvállalásra, valamint az önkormányzat munkájára egyaránt szükség volt. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. Kiemelte, hogy a Tisza kormány legfontosabb vállalásainak egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Céljuk, hogy elősegítsék a helyben történő munkavállalást, a vidéki infrastruktúra és életszínvonal fejlesztését Magyarországon. Átfogó egyeztetést kezdeményeznek a polgármesterekkel és a lakossággal, hogy tényleg érdemi fejlesztéseket tudjanak megvalósítani a kis településeken. Ezzel párhuzamosan elindítanak kísérleti projekteket az ország különböző részein, ahol egyedi megoldást igénylő problémákat tapasztalnak. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. Hát per pillanat már is 28 fokot mérhetünk, tombol a nyár, és a mai csúcsérték, úristen, 36 fok körül alakul majd. Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: A régió és a világ legfrissebb információi.
8: Itt az SMR-ben.
0: Reklám következik.
7: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
9: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: 8 óra múlt 10 perccel kezdetét veszi mai Mozaik című műsorunk. Itt a 107,1-en csuda jó programmal készülök önöknek a mai napra. Köszöntöm önöket fő és felelős szerkesztünk, mégpedig Dédic Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. És nézzük, hogy mi mindennel készülök a mai napra önöknek. Önöknek mégpedig tudják, ne felejtsék el, ha péntek, akkor természetesen mérleg 14 óra után Szabó Hangya Terész szerkesztésében, illetve ezzel kapcsolatosan egy kis rövid mérleget is hallhatnak majd nálunk, tudják 9 és 10 óra között. Emellett, amiről még szó lesz, az nem más, mégpedig Rózsa Sándorról, ezen kívül természetesen arról is szólunk, hogy 35 év telt el a Faust első albuma, az Olujni Jahács Viharlovag megjelenése óta, Viharlovag lett belőle. A szabadkai hard rock és heavy metal zenekar 1990-ben alakult, és azóta is kizárólag saját dalokkal áll a színpadokon, színpadokra. A zenekar alapítóját és frontemberét kérdeztük ezzel kapcsolatosan. Ezen kívül, amire még számíthatunk, Morovici ízek, és természetesen Szent Tamási könyvbemutató is lesz. Ezen kívül, ahogy említettem, mérleg itt a 107,1-en, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, mégpedig itt a 107,1-en, és nagyon-nagyon sok friss hírrel is jövünk majd önöknek, és közérdekű információval is, úgyhogy ahogy Agárdi Gábor kollégám szokta volt mondani, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, azaz július 17-én 1 euró 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 32 dinár 32 para, 1 svájci frank ára 126 dinár 79 para, 1 angol font 138 dinár 10 para és 1 amerikai dollár 102 dinár 60 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középár folyamait hallhatták itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

8 óra múlt pontosan 40 perccel, és az előbb az éjfél után hallhatok. Ezután pedig Király Linda, a Fák is siratják, ezt a zeneszámot hallhatják majd, de előtte még ugye 8:40-kor lapszemle. Szétnézzünk a mai magyar szoba, tehát péntekre július 17-ére szól. Ahogy szoktamból tudják, csak is címeket fogok sorolni, mégpedig új energiakorszak előtt aláírták a Vaskapu 3 vízerőmű előkészítéséről szóló szándéknyilatkozatot. Illetve erről is lehet olvasni, üzenet érkezik az államtól, illetve begyűjtik az üres vegyszeres flakonokat, ismét szabad a fürdőzés zentán, vagy közös munka kézzel fogható eredmények. Nagyon-nagyon sok mindenről lehet olvasni, és tényleg lapozgatok, ahogy hallhatják. Majd Irán mindent porig rombolhat, második oldalon külföldön lehet erről olvasni. Harmadik oldal kitekintő, több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, erről is lehet olvasni, vagy ha tovább olvasunk, vagy lapozgatunk, negyedik új korszak Washingtonnal, illetve ötödik oldalon új energiakorszak előtt, majd okos órához digitális tanácsadó, októbertől új alkalmazással követhetik az áramfogyasztásokat a felhasználók. Ezt olvassák el, illetve holnap kezdődik a Palicsi Filmfesztivál, hetedik oldalon lehet olvasni, illetve módosították a költségvetést, ez már nagy kikinda, illetve tiszta víz, rendezett környezet és pörgős szezon, kilencedik oldalon a Sétaerdei medence oázis a Kánikulában, illetve ismét szabad a fürdőzés, megfelelő minőségű a tiszta vize Zentánál, tizenegyedik oldalon lehet olvasni róla. Hát a sportról ne feledkezzünk meg. Hát itt szép lassan végéhez érünk, ami a labdarúgó világbajnokságot illeti. Lehet olvasni erről is, nem arról, hogy végéhez érünk, hanem arról, hogy labdarúgó világbajnokság, illetve egyéb sporttal is találkozhatnak. És ne felejtjék el, ha péntek, akkor természetesen gyógykalauz is. Néhány címet hadd olvassak fel. Varázslat a medencében, hogyan hat a gyógyvíz, akár strandolás után, vagy a naptej helyes használata, divat vagy egészség, a véletlen gyógyszer túladagolás, erről is lehet, mivel foglalkozik a dentálhigiénikus, vagy miért ébredünk száraz szemmel, illetve meglepő felfedezés a macskák daganatairól. Először most visszanéztem, hogy jól olvasom-e, és igen, jól olvasom, egy círmos cicus van ráadásul a képen, illetve vegetáriánus étrend, erről is lehet, hűsítő italok, hát ez a kánikulában nagyon jó, tehát akár görögdinnye ital, exotikus limonád és sárgadinnye, és üdítő, vagy mentás zöldtea, vagy hát ez nagyon jó, hibiszkuszos, őszi barack, jegestea, ezt kipróbálnám, lehet ki is próbálom. Meditáció, mit mond a tudomány, erről is lehet olvasni. Úgyhogy érdemes megvásárolni a magyar szót, olvasgatni, és így péntek lévén igaz, hogy még munkanap, de itt lenni velünk a 107,1-en.

A Szabadkai Funerú temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, július 17-én. 85 éves korában elhunyt Dékány János, Palics Juhar utcai lakos, temetése ma 9 óra 30 perckor lesz a palicsi temetőben. A Funerú temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspest és Szerbiában, legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertés hiány is kialakulhat a piacon. A VMS vezette Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt 2 évének eredményeit összegezte Fejsztámer Róbert polgármester. Elmondta, hogy az önkormányzat évente mintegy 1,5 milliárd dináros költségvetésből gazdálkodik. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések megvalósításához a VMS állami és tartományi szerepvállalására, valamint az önkormányzat munkájára egyaránt szükség volt. Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. Kiemelte, hogy a Tisza kormány legfontosabb vállalásainak egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása. Akárcsak az, hogy 10 településként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Céljuk, hogy elősegítsék a helyben történő munkavállalást, a vidéki infrastruktúra és életszínvonal fejlesztését Magyarországon. Átfogó egyeztetést kezdeményeznek a polgármesterekkel és a lakossággal, hogy tényleg érdemi fejlesztéseket tudjanak megvalósítani a kis településeken. Ezzel párhuzamosan elindítanak kísérleti projekteket az ország különböző részein, ahol egyedi megoldást igénylő problémákat tapasztalnak. És őrizetbe vett 2 személyt az újvidéki rendőrség. Azzal gyanúsítják őket, hogy állarcban és botokkal támadtak meg 2 kiskorú szemét az egészségügyi középiskola közelében található parkban Újvidéken. Az egyik áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett, társát azonban az intenzív osztályon ápolják, ugyanis súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. A rendőrség ugyanakkor továbbra is keresi a támadás további résztvevőit, mivel a nem hivatalos információk szerint akár 10 fős csoport is részt vehetett az erőszakos bántalmazásban. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a meteorológusok szerint a mai napon a mai csúcsérték 36 fok körül alakul majd.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Csak a legfrissebbek.
6: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stk-ből.tv.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 2026-ban számos visszanemtérítendő támogatást hirdetett meg. A 27 előirányzott pályázatból már 17 meg is jelent, sőt, több esetében a szerződéseket is aláírták. Igaz, hogy már a nyár közepén járunk, a titkárságnak azonban még mindig vannak folyamatban lévő fejlesztési programjai, amelyek a hónap közepig meg is pályázhatók. Emelte ki rádiónknak Tóth Zoltán, Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese. A riporter Szabó Hangya Teréz.
4: Vannak folyamatban levő pályázataink, illetve még lesznek is, ugyanis az idejében a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság összesen 27 pályázati kiírást fog megjelentetni. Ez idáig összesen 17 pályázatunk jelent meg, gyakorlatilag még 10 pályázatunk meg fog jelenni. Összesen több mint 3,5 milliárd dinár visszanemtérítendő támogatást biztosítunk a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre, úgy egyéni gazdálkodóknak, mint gazdasági társaságoknak, szövetkezeteknek, akik gyakorlatilag részt vehetnek ezeken a pályázati kiírásokon. Jelenleg 4 élő, illetve folyamatban levő pályázati kiírásunk van, amelyekre még lehet jelentkezni. Az első talán az egyik legfontosabb pályázatunk, amelyre még lehet jelentkezni, az a tenyészállat beszerzésének támogatása. Ez a pályázat az idejében 300 millió dinár keretösszegű. Ezen a pályázaton keresztül a gazdák, illetve az állattartók tej- és húshasznosítású szarvasmarhára, juhra, kecskére tudnak pályázni, illetve sertés tenyészállatokra. Itt a támogatás mértéke ennél a pályázatunknál az adónélküli beruházás összegének a 90%-áig tudjuk megtéríteni. Az igényelhető támogatás összege legkevesebb, legkisebb összege 500 ezer dinár, illetve maximálisan 3 millió dinár lehet, a pályázási határidő pedig július 24-e. A pályázás, illetve maga a pályázati beadványok, a pályázati feltételek általánosak, tehát aktív gazdasággal kell, hogy rendelkezzen a pályázó, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy arra ügyeljenek a pályázók, hogy a bejegyzésben úgy szerepeljenek, hogy 50%, illetve 50% fölötti arányban foglalkoznak mezőgazdasággal, mert amennyiben 50% alatt, abban az esetben a pályázati beadványt elvetjük. Illetve az adott önkormányzatban a vagyonadót ki kell tisztázniuk, tehát 2025. december 31-ével bezárólag, amennyiben állami termőföldet bérelnek, akkor a bérleti díjnak is kifizetésre kell, hogy kerüljön, tehát 2025. december 31-ével a pályázó, illetve a beszállító, tehát akitől a tenyészállatot vásárolják, nem lehetnek kapcsolt személyek, illetve nem lehetnek előző jogviszonyból a tartománnyal, illetve a mezőgazdasági minisztériumnál elmaradt kötelezettségeik, tehát adósságaik és egyéb. Ami a pályázati beadványok beadásának módját illeti, lehet postai úton, illetve személyesen átadni a tartományi kormány iktatójában, de amennyiben így adják át a pályázati beadványukat, akkor egy USB adathordozóra PDF formátumban le kell a pályázat dokumentációját, hogy mentsék, és azt is mellékelnünk kell az írásos beadvány mellé, és marad, illetve van lehetőség elektronikus úton is átadniuk az egyéni gazdálkodóknak. A jogi személyek azok természetesen csak kizárólag elektronikus úton adhatják be a pályázati beadványokat, és gyakorlatilag a pályázati folyamata ez ennél a pályázati kiírásnál.
5: Én úgy érzem, nem vagyok szakember, hogy kicsit szigorúak ám itt a föltételek. Miért van szükség ekkora szigorúságra? Nyilván, hogy a tenyészállatok minősége az elsődleges cél, és vajon ehhez hozzá tudnak-e jutni a tenyésztők?
4: Én viszont úgy gondolom, hogy ezek a feltételek, ezek minimális feltételek, amelyeket egy állattartónak, illetve egy gazdálkodónak meg kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gazdálkodhassanak, illetve tehát az állam felé történő kötelezettségek, ezek is fontosak, ugyanis hát ezek költségvetési eszközök, amelyeket mi biztosítunk a gazdáknak vissza nem térítendő támogatás formájában, és úgy gondolom, hogy hát köznyelven élve nem lenne korrekt, hogyha adósságunk van az állam felé és az államtól igénylünk támogatást. Tehát ezek a minimális feltételek, amit úgy gondolom, hogy az állattartók, a gazdálkodók mind tudják teljesíteni. Tehát az, ami fontos, hogy tehát a pályázati beadványokat értékeljük formailag, tartalmilag, pontozzuk azokat, és nem mindegy, hogy a pályázó fiatal, tehát 40 év alatti pályázó hölgy vállalkozó, illetve pályázó adja át a pályázati beadványát, illetve rendelkezik-e mezőgazdasági végzettség, ezekre mind-mind pluszpontokat tudnak kapni. Talajanalízist, ha elvégezték, arra is pluszpontot tudunk adni. Amennyiben előzőleg nem kapott támogatást, azt is plusponttal értékeljük, illetve vannak olyan pontozások is, illetve pluszpontokat lehet szerezni azzal, hogyha a vállalkozó, illetve a gazdálkodó, aki pályázik, fejletlen önkormányzatból jelentkezik a pályázatunkra. Tehát igyekszünk minden olyan körülményt figyelembe venni, és pontok alapján pontozni azokat, amelyek azt szolgálják, hogy az a gazdálkodó jusson előnyökhöz, akikre úgy gondoljuk, hogy a hangsúlyt, támogatást fektetni kell, illetve biztosítani kell, illetve tehát a vidékfejlesztést is nézzük, tehát hogy próbáljuk felzárkóztatni azokat a területeket, vidékeket, amelyek fejletlen önkormányzatok, és hát ezáltal is próbáljuk egyensúlyba hozni a tartomány területén a fejlettségi szintet, illetve hát a gazdáknak a helyzetét.
3: A tartományi mezőgazdasági fejlesztési pályázatok részleteiről a mai mérlegben hallhatnak fontos adatokat a 14 órai hírek után.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
3: Vár rá!

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: Vissza a 80-as évekbe.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Most pedig ásotthalmi programokról hallhatnak itt a 107,1-en. Riporter Annus Beatrix.
4: A Délalföld egyik legismertebb betyár legendája, a magyar hagyományok, a lovas kultúra és a közösségi élmények találkoznak július 18-án Ásotthalmon, a 14. Rózsa Sándor Fesztiválon. Hogy miért fontos ma is őrizni ezt az örökséget, és mivel készülnek az idei fesztiválon, arról beszélgetünk a következő percekben Pap Renátával, Ásotthalom polgármesterével. Üdvözlöm a műsorban!
5: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
4: A Rózsa Sándor Fesztiváli már 14. alkalommal várja a látogatókat. Hogyan született meg annak idején a rendezvény ötlete, és mi a legfontosabb küldetése ennek a rendezvénynek?
5: A rendezvény ötlete 14 évvel ezelőtt még Ásotthalom korábbi polgármestere kezdeményezésére indult el. Torockai László polgármester úr alapította a rendezvényt, és hát nyilván egy nagyon fontos küldetése van, nem csak itt Ásotthalmon, hanem a határon túl is, hogy a magyar hagyományainkat, a magyar identitásunkat, az itt élő egykori történelmi személyek legendáit megőrizzük, és ezt átadjuk az utókornak, és hát ez a 14 évvel ezelőtt alapított rendezvény azóta is töretlenül megvalósul minden évben.
4: A fesztivál egyik legmeghatóbb pillanata minden évben a megemlékezés a Rózsa Sándor fájánál. Mi ennek a története, és miért ilyen fontos ez a hely az ásotthalmiak számára?
5: Igen, a Rózsa Sándor fája az egy kultúrtörténeti emlékhely Ásotthalom határában. Ez a közel 300 éves szürke nyárfa őrzi egyébként Rózsa Sándor délalföldi legendáinak, történeteinek egyik pontját, hiszen maradt fönt Rózsa Sándorról egy olyan történet, hogy egykoron a pandúrok elől menekült itt a Délalföldön, és a lóhátas menekülés közben Rózsa Sándor ennek a fának az ágai közé felkapaszkodott, rejtőzött, és a tovavágtató lovát üldözték tovább a pandúrok, és így menekült meg az elfogatástól. És hát ez a történet gyakorlatilag azért fontos, mert Rózsa Sándor alakja személye hányattatott történelmi viszonyok mellett mégis inkább, mint a nép jótevője él a közemlékezetben. Kicsit szokták azt mondani, hogy olyan alak, mint Robin Hood, hogy gyakorlatilag a nép jótevőjeként őrizték az emlékét, viszont éppen ezért történelem más vetületeiben, más megfogalmazásaiban viszont olykor tiltott is volt róla beszélni, és hát ez egészen a közelmúltig így volt, tehát én visszaemlékszem még a sok évvel ezelőtti nagymamák, dédnagymamák történeteire, akik még úgy meséltek róla, hogy titokban emlegették Rózsa Sándor történetét. Több ilyen legenda is egyébként kering az ásotthalmi szépkorúak körében, mi szerint láttak egy lóhátast átvonulni az ásotthalmi pusztaságon, és csak annyit csinált a lovas, hogy a szája elé tette a mutató ujját, és csendre és titoktartásra intette az éppen földön dolgozó gazdákat. Tehát több ilyen történet van, amiben a nép igazából a reményt és ezeket a történeteket őrizte családról családra, szájról szájra. És hát fizikai valójában a Rózsa Sándor fája az, ami emlékként itt a Délalföldön megmaradt, hiszen ugye a környékbeli egyéb épített történeti emlékek azok már az enyészeté lettek. Viszont az idei évben éppen egy nagyon szomorú történetet élünk át, hiszen Rózsa Sándor fáját is az a száj rabulejtette, tönkretette, és az idén már sajnos nem hozott a faleveleket, de ettől függetlenül a helyét, az emlékét tovább fogjuk őrizni ennek a legendának, illetve hát egy másik emléke is kapcsolódik Ásotthalomnak Rózsa Sándorhoz, az pedig itt a település központjában a Bűbájelmény birtokon található tömörkényház épület, amiről pedig muzeológiai és történeti kutatások is tanúskodnak, hogy egy olyan épület, amelyben valóban járt egykoron Rózsa Sándor. Ezt a legendát egyébként a tömörkényház őrzi, ami egy balástjai tanya volt, és régen Tömörkény írta novelláiban erről az épületről, hogy itt megfordult Rózsa Sándor, a Rózsa Sándor nálunk című novellában, és Szegedi Móra Ferenc Múzeum történészei összerakták az összefüggéseket a Tömörkény novellák és Kisteleki Ede írói kapcsolata lévén, hogy ez az épület valóban él és létezik, és balástja határában még az elmúlt években is megtalálható volt, és egy pályázat révén Ásotthalom megvásárolta ezt az épületet, és gyakorlatilag skanzenként újraépítette itt Ásotthalom központjában. Így a Rózsa Sándor fája mellett egy épületünk is van, amelynek falai közé lépve mondhatjuk, hogy abban az épületben valóban járt Rózsa Sándor.
4: És ezt hogyan vagy mikor látogatható egyébként?
5: A Bűbely élmény birtok és benne a Rózsa Sándor élményház és a Tömörkényház is egész évben látogathatóak. Tavasztól őszig minden hétvégén szombat-vasárnap 10-től 17 óráig nyitva van a kiállítótér, míg hétköznap pedig bejelentkezéses módszerrel működik. Ilyenkor általában a gyerekcsoportok, felnőtt nyugdíjas csoportok látogatják az épületet, de természetesen a Rózsa Sándor Fesztivál alatt is folyamatosan nyitva van.
4: Beszéljünk kicsit a fesztiválról. A hagyományőrzés kapja majd a főszerepet, de milyen élmények, milyen programok lesznek majd a rendezvény alatt?
5: Igen, alapvetően nagy szeretettel és tisztelettel várjuk ilyenkor az ország hagyományéltetőit, a hagyományéltető betyárokat, az anyaországból és a délvidékről is ilyenkor összegyűlnek nálunk. Ez már egy kuriózum, egy olyan jelenség, amely azt gondolom, hogy tényleg a legbensőbbekben mozgatja meg a hagyományőrző tudatát mindenkinek. Emellett természetesen, hogy ezeket az élményeket be is tudják fogadni a vendégeink, lesz lovaskocsis felvonulás, lovagoltatási lehetőség, lesz a dabasi csikósok lovas bemutatója, nyitva lesznek a közösségi tereink hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal, kapcsolódik a rendezvényhez egyébként egy gasztronómiai vonulat is, hiszen úgy gondoljuk, hogy egy finom étellel mindig ki lehet csábítani az embereket a rendezvényre. Ebben mindig olyan hagyományos ételeket, bográcsos ételeket készítünk, amit egykoron is szívesen főztek itt a Délalföldön. Az idén a csülökpörkölt kapja majd a főszerepet, erre már több csapatunk nevezett, és ők fogják az úgymond zsűri díjat megkapni a rendezvény folyamán, de a kilátogató vendégeinknek is többféle bográcsos étellel készülünk majd a rendezvény büféjében. És hát nagyon fontos, hogy az idén este 21 órakor Balázs Pali élőkoncerttel fogunk majd ünnepelni a fesztiválon, és utána pedig egy hajnalig tartó utcabállal várjuk a vendégeinket. A Pipic, Dani és Lagzi Band csapata fog nekünk majd zenélni.
4: Említettük, hogy a fesztivál a határ két oldalán élő magyar közösségeket is összeköti, de mit jelent önöknek az, hogy Ásotthalom és Hajdújárás évek óta közösen vagy egymást követő napokon szervezi meg ezt az eseményt?
5: Én azt gondolom, hogy azok közé tartozom, akik egyik legboldogabbak voltak, amikor kiderült az, hogy Hajdújáráson is elindították a Rózsa Sándor Fesztivált, hiszen ez egy olyan ritka pillanat, azt gondolom, a történelemben, amikor megborzong az ember, és tibabőrös lesz tőle, hogy ugyanazokat a hagyományokat, ugyanazt az identitást éljük. Sajnos közénk áll a határ, de ettől függetlenül egy összmagyarsági gondolkodásban együtt tudunk működni, és hát azonnal az volt az első gondolat, hogy ezt a két rendezvényt kapcsoljuk össze, és hozzuk létre az első olyan határon átnyúló fesztivált, amely valóban egy alulról jövő kezdeményezésként tud indulni, hiszen itt Ásotthalmon is anyaországi hagyományőrzés mellé elengedhetetlen az, hogy bekapcsoljuk a délvidéki magyarságot, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek bizonyítják, hogy ugyanilyen nagy szívvel és nyitott szívvel mennek át az anyaországból a hajdújárási rendezvényre is a vendégek és a hagyományéltetők is. És gyakorlatilag ez a két rendezvény most már olyannyira összenőtt, hogy el sem tudjuk képzelni szerintem egyiket a másik nélkül, és így teljes maga a hagyományőrzés, hogy gyakorlatilag Rózsa Sándor útvonalán egy picit tovább haladva, de a határon nem fennakadva tudjuk továbbvinni a hagyományainkat.
4: Végezetül, mit üzenne azoknak, akik még nem jártak a Rózsa Sándor Fesztiválon, miért érdemes július 18-án Ásotthalomra látogatni?
5: Érdemes Ásotthalomra látogatni július 18-án, hiszen a magyar hagyományoknak egy olyan unikális pillanatsorozatát élhetik át, amelyet azt gondolom, hogy itt a homokhátságon és a Délalföld legdélibb csücskében csak nálunk Ásotthalmon szívhatnak magukba, és hát természetesen július 19-én Hajdújáráson is.
4: A 14. Rózsa Sándor Fesztivál, tehát július 18-án válja az érdeklődőket Ásotthalmon a Bűbáj élménybirtokon, egész nap hagyományőrző programok, lovas bemutatók, népzene és néptánc előadások, főzőverseny, családi kikapcsolódás és utcabál gondoskodik majd a jó hangulatról. A szervezők mindenkit szeretettel várnak egy olyan ünnepre, ahol a magyar hagyományok, a közösség és a legendás Rózsa Sándor emléke egyszer elevenedik meg. Pap Renátának, Ásotthalom polgármesterének köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget!

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 9 óra múlt 46 perccel, nézzük, milyen időben van részünk. Hát most az időjárásra gondolok konkrétan, és mire kell számítani majd, mégpedig az időjósok szerint. Hát elég meleg napunk lesz a mai napon, legalábbis 36 fokot mérhetünk, hát per pillanat már 33 van, hát lehet, hogy több lesz, mert hogy képzeljük, hőérzetre már 41,5 fok van, tehát hogy igazi kánikulában lesz részünk a mai napon. Amire figyelni kell, mégpedig az orvos meteorológia szempontjából, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon nagy meleg, illetve a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek, tünetei erősödnek. Hát, hogy mire kell számítani? Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. Úgyhogy, ha így érzik, akkor fogják rá az időjárásra. Illetve magas lesz a stroke és az infarktusok kockázata is. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. És amit tényleg nem győzünk hangsúlyozni, az, hogy erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ez nagyon-nagyon fontos. Amire készülni kell az előttünk álló napokban, hogy holnap kicsit mérsékeltebb lesz majd az időjárás, egyenlően mostani prognózis szerint, hát pár fokkal lesz csak hűvösebb, illetve már csapadékra is készülni kell, és szép lassan azért tendál lefelé a hőmérő higanyszála. Hétfőn már csak 29, kedden viszont 26 fokot mérhetünk, mondom, ez a mostani prognózis, tehát jövő héten azért 30 fok alatti értékek lesznek a mostani állás szerint. Már is megyünk tovább, ne menjenek sehova, Lajkó Anett számít a figyelmükre, mégpedig rövid hírekkel, utána pedig jövünk vissza, a következő órában nagyon sok közérdekűvel jövök majd önöknek, illetve utána pedig a utána lévő órában 11 után pedig két témával is foglalkozunk, mégpedig a FAUSZ zenekarral, illetve a morovici ízekkel is, úgyhogy tartsanak velünk az elkövetkezendő időszakban is.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideiglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyag árakat a fogyasztók számára. 188 ember vesztette életét Szerbia útjain az idei év első 6 hónapjában. Ez kevesebb, mint az elmúlt 5 év azonos időszakának 221 fős átlaga. Ugyanakkor a turisztikai szezon továbbra is a legkockázatosabb időszaknak számít, közölte Slavisa Lakicevic, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője. Az év első felében több mint 8000-en sérültek meg közlekedési balesetben, a legtöbb áldozat a 30 és 64 év közöttiek. Érinti. Korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság. Az éves jelentés szerint az igazságszolgáltatásnak és a korrupció felszámolása miatti törekvéseknek is fejlődnie kell Magyarországnak. Az alsóbbfokú bíróságon nem történt előrelépés az ügyelosztás átláthatóbbá tételében, továbbá abban sem, hogy a bírák és ügyészek béremelését kiszámítható módon hajtsák végre, írja a Politico. Őrizetbe vett két személyt az újvidéki rendőrség, azzal gyanúsítják őket, hogy állarcban és botokkal támadtak meg két kiskorú személyt az egészségügyi középiskola közelében található parkban Újvidéken. Az egyik áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett el, társát azonban az intenzív osztályon ápolják, ugyanis súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. A rendőrség ugyanakkor továbbra is keresi a támadás további résztvevőit, mivel a nem hivatalos információk szerint akár 10 fős csoport is részt vehetett az erőszakos bántalmazásban.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fokot mérnek, kánikulára számíthatunk a mai napon, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul, a hétvégén marad a meleg, azonban csapadék is előfordulhat a térségben.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: 10 óra múlt 11 perccel, és már is itt vagyunk a rövid hírek után. Egy nagyon jó kis zeneszámot hallhattunk, Emberek és forog a föld. Tényleg itt torkom ezt szakadtából énekelt, mert most azt éneklésnek lehet nevezni, most lehet, hogy nem örült ennek az adásvezető technikus Várhadi Valentin, hogy a kép a folyosón sétált. Na de se baj, ez van! És már is megyünk tovább a Zakatola vonat, mégpedig itt a 107,1-en, illetve a Lusta folyó is itt lesz velünk, de természetesen közérdekű infókkal is jövök majd ebben az órákban, ne felejtsék el, hogy hol lesz például áramkimaradás a következő napokban, mégpedig 20-ára szól, ez ugye jövő hétfő, mégpedig Topolyán, Szabadkán, Királyhalmon, Hajdújáráson számít Kis-Boszniában, számítani kell majd áramkimaradása természetesen egyes utcákban karbantartási munkálatok miatt, de még több közérdekűért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, közérdekű fült kell keresni, és természetesen ezen kívül akár a viradási akciókat is el tudják olvasni, vagy egyéb közérdekű infót, de ha már ott vannak, akkor talózzanak a hírek világában, mégpedig a pannonrtv.com-on a legfrissebb híreket is el tudják olvasni, úgyhogy érdemes ellátogatni a honlapunkra is, és itt lenni velünk a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb retrózenék társaságában.

0: Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-1264-es telefonszámon, 062-29-1264. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
5: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 10 óra múlt pontosan 40 perccel, és továbbra is mozaik, ahogy hallhatták itt a
0: 107,1 MHz-en.
4: 10 óra múlt pontosan 40 perccel, és továbbra is mozaik, ahogy hallhatták itt a 107,1-en. Na már most nézzünk szét az utakon, hogy mit is

időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, és ebben a nehéz, meleg levegőben azért romolhatnak a reflexeink, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk. És írjanak is nekünk a 0636 36 36 33-as SMS számra, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy mit tapasztalnak az utakon, vagy a határhelyzetet is megírhatják, de természetesen mi is elmondjuk, hogy mit és mennyit kell konkrétabban ugye várni a határhelyzetet, tehát a határokon. Úgyhogy, de attól függetlenül írjanak és nekünk, vagy szóljanak hozzá a műsorhoz. Elmondanám még egyszer SMS számunkat 066 36 36 33-as. Néha az embernek fejből megy a telefonszám, de aztán viszont meg olyan, mintha nem is tudnám fejből rá kell nézni a papírra. Ahogy ígértem, nézzük akkor a polisz.hu adatait. Hát per pillanat Röszke-Horgos autópályánál lévő határátkelőnél Magyarország felől Szerbia irányába 45 percet kell várni az autósoknak, a buszosoknak 30-at, Röszke-Horgos közúti határátkelő, vagy mondjuk úgy a kis határátkelő, ott viszont szintén Magyarország felől 30 perc az autósoknak a várakozási idejük, de írjanak nekünk, ahogy már elmondtam kétszer is a telefonszámokat, hogy mit tapasztalnak akár az utakon, akár a határátkelő helyeken. Peter Gabriellel megyünk tovább, itt a 107,1-en, illetve nem sokára érkezik Lajkó Anetta a legfrissebb hírekkel.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyag ellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat a fogyasztók számára. 188 ember vesztette életét Szerbia útjain az idei év első 6 hónapjában. Ez kevesebb, mint az elmúlt 5 év azonos időszakának 221 fős átlaga. Ugyanakkor a turisztikai szezon továbbra is a legkockázatosabb időszaknak számít, közölte Slavisa Lakicevic, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője. Az év első felében több mint 8000-en sérültek meg közlekedési balesetben, a legtöbb áldozat a 30 és 64 év közöttiek. Érinti. Korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság. Az éves jelentés szerint az igazságszolgáltatásnak és a korrupció felszámolása miatti törekvéseknek is fejlődnie kell Magyarországnak. Az alsóbbfokú bíróságon nem történt előrelépés az ügyelosztás átláthatóbbá tételében. Továbbá abban sem, hogy a bírák és ügyészek béremelését kiszámítható módon hajtsák végre, írja a Politico. Őrizetbe vett két személyt az újvidéki rendőrség, azzal gyanúsítják őket, hogy állarcban és botokkal támadtak meg két kiskorú személyt az egészségügyi középiskola közelében található parkban Újvidéken. Az egyik áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett el, társát azonban az intenzív osztályon ápolják, ugyanis súlyos fej- és arcsérüléseket szenvedett. A rendőrség ugyanakkor továbbra is keresi a támadás további résztvevőit, mivel a nem hivatalos információk szerint akár 10 fős csoport is részt vehetett az erőszakos bántalmazásban.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fokot mérnek, kánikulára számíthatunk a mai napon, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul. A hétvégén marad a meleg, azonban csapadék is előfordulhat a térségben.
1: Hírek
0: és azok háttere.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 11 óra múlt, pontosan 13 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Varga Miklós szólt itt nálunk, tényleg most is teritorokból énekeltem, vagy inkább kiabáltam, mondjuk így. Na de, egyszer majd énekelni fog, de most még nem. Na mindegy, megyünk tovább, mégpedig egy, maradunk a zenénél. 35 év telt el a Faust első albuma, az Oluini Jahács, a Viharlovag megjelenése óta. A szabadkai hard rock és heavy metal zenekar 1990-ben alakult, és azóta is kizárólag saját dalokkal járja a színpadokat. A zenekar alapítója és frontembere Cindrik Tibor a kezdetektől napjainkig meghatározó alakja a vajdasági rockéletnek. A jubileumi koncert apropóján a szabadkai zenésszel Vitkovics Alexander beszélgetett.
5: 35 év után milyen érzés újra visszagondolni a zenekar első albumára, amit találóan a Viharlovag, azaz az Oluini Jahács nevet kapta.
6: Hát igen, az 35 éve volt, és nagyon jó visszagondolni, amikor kezdted a saját szerzeményeket és a szövegeidet csinálni. Ugyanabban az időben ugye két album jelent meg, a Oluini Jahács szerbő és az Acél Cív magyarul. Úgyhogy azt a jogodiszt adta kétten még régi Jugoszláviában.
5: A Faust mindig saját szerzeményeket játszott, ezt ugye említetted is. Miért volt fontos, hogy soha ne feldolgozásokra építsetek, hogy azzal próbáljatok utat törni?
6: Nem volt soha. Igen, 30 éven köröztül megvolt az, hogy nem dolgoztunk fel semmit, és az első feldolgozásunk az volt a Mercedes-Benz a Janis Joplin-tól és az Emil Maja az Ambassadori együttestől, és éveken köröztül gondolkodtam, mert magyar rockzenén nőttem fel, Omega, Scorpio, Bergendi, Corvina, ezek a régi jó zenekarok, hogy valamikor majd feldolgozok egy magyar együttestől, és az a tavalyi albumunk, a legutolsó magyar albumunk, a Jövő és Utogása, feldolgoztuk, hála Istennek, a Omega együttestől a 10.000 lépést.
5: Amikor szöveget írsz, honnan az ötlet, honnan szerzett az inspirációt?
6: Hát vidd, ahogy te is, meg mi is, ahogy olvasunk, a tévét nézzük, nézzük a Facebookot, az életből, az álmokból az ember megálmodik valamit, ahogy már erről beszélgettünk egyszer. Inspiráció az van, még él az ember.
5: Rengeteg koncerten és fesztiválon léptetek fel Szerbiában és Magyarországon. Melyik fellépés maradt meg leginkább emlékezetesnek, és ha lehet tudni miért?
6: Hát több fellépés van, ugye, ahogy ha valaki követi a Faustnak az életét, hogy magyarul és szerbül énekelünk, és hogy régi Jugoszláviában, Szerbiában és Magyarországon sokat játszottunk. Hát itt nálunk, amikor felléptünk 6 éven keresztül a Zajcsári gitárparádén, akkor, amikor az Omega itt játszott Vajdaságban 2-3-szor is játszottunk, mint vendégek, és Magyarországon egy párszor klubokban játszottunk, de ami nekem legjobban az emlékezetemben van, az amikor 2 nappal a Hungaroring előtt egy nagy dombon, az Hungaroring mellett van, ott fel volt állítva egy nagy színpad, és ott csak magyarországi zenekarok léptek fel, és mink meg voltunk ahova tisztelve, hogy ottan fellépjünk a Faust együttessel.
5: Milyen érzés magyarországi zenészekkel együtt muzsikálni, vagy előttük, vagy utánuk, és hogyan tekintenek rátok?
6: Figyeld, az elejében nem tudták, hát szerintem most nem kell nagy képűnek lenni. Vannak még most is olyan zenészek, akik nem tudják, hogy ki a Faust, ahogy mi sem mindenkit nem ismerünk, de hála Istennek, amikor először fölléptünk Magyarországon, mindig kedvesek voltak abban a részben, először ugye, amikor beállás volt délután vagy este felé, akkor ugye megismerkedti a zenekar elejét egy kávéra vagy egy piára, és akkor ott mentek oda a beszélgetések, és akkor volt úgy, hogy mi valamit nem hoztunk el, mit tudom én, egy szintányért, egy dobost, egy széket, vagy valami, tényleg mindig, hála Istennek, mindig kölcsönadták az övékét.
5: Foglalkozzunk akkor még egy kicsit a Fausttal. Te vagy az egyetlen tag, aki a zenekar megalakulása óta folyamatosan jelen van. Mi adott erőt ahhoz, hogy ennyi éven át életben tartsd a Faustot?
6: Figyeld, mindig azt mondják az embernek, hogy 40 év után kicsikét hülye, hogyha rockzenét énekel, vagy játszik, vagy valami nem. Én egész életemben szerettem énekelni az elejébe, és mielőtt rockzenét énekeltem, tánczenét énekeltem, és utána ugye jött a rockzene, és ez a szeretet szerintem marad az életem végéig, ameddig bírok énekelni.
5: Beszélgetésünk vége felé közeledve, mit üzensz azoknak a régi rajongóknak és azoknak a fiataloknak, akik most találkoznak először a Faust zenéjével a jubileumi koncerten? Mire érdemes odafigyelni, vagy egyáltalán miért jó Faustot hallgatni?
6: Hát aki szereti a tiszta rockzenét, dallamos rockzene erőszövegekkel, erőszokállal, az már biztos, hogy hallott a zenjütesről. Hát remélem, hogy vannak olyanok, akik még mai napig is hallgassák a fiatalok. Csak azt akarom mondani, hogy valamin kell tanulni, ugye régi nagy zenekarokon, lehet, hogy még a Fauston is, és csinálják élőben a rockzenét, mert attól szebb nincsen az élő rockzenében.
5: És végezetül, hol és mikor lesztek láthatóak élőben Szabadkán?
6: Hál' Istennek 18-a, az most szombaton 21 órakor a Gemesse Klubban. Aki kíséri a szabadkai rock életet, az tudja, hogy hol van az a klub. Itten 17 nótát fogunk a nagyon sok nótákba előadni, úgyhogy az új lemezről is lesz magyarul 4 nóta, és akkor ugye a 35 év sok szerzeményből előadunk egy-egy nótát. Úgyhogy remélem, hogy sikeres lesz.
5: Köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál ismét. Sikeres koncertet és teltházat kívánok.
6: Nagyon szépen köszönöm. További szép napot és jó egészséget kívánok nektek.
7: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: szalonnával, és akkor kell tészta lesz, gombócolva ez a tészta, erre a káposztás ételre rátéve, igazából ez ele van fedve, és a gőzbe párolog meg ez a kell tészta, és ezt tették mellé. Illetve hát az a nagyon híres császár morzsa, smarni, hiszen az ilyen sláb eredetű édesség, és hát ezeket próbáljuk holnap igazából tanítani, elkészíteni, aztán közösen elfogyasztani.
1: Hát így, ahogy mondtad, már is éhes vagyok, és biztosan finom lesz majd az, amit elkészítetek. Annyit mondjunk el még egyszer a kedves hallgatóknak, hogy tehát aki most például hallotta Gabi a rádióba, és szeretne elmenni, és holnap veletek együtt főzni, annak mit kell tennie, illetve kell-e jelentkezni, vagy csak egyszerűen meg kell jelenni nálatok?
0: Hát valójában kértük a jelentkezést, az az igazság, hogy a művelődési ház konyhájának a befogadó képessége nyilván korlátozott. Tehát abban a konyhában úgy, hogy mindenki tudja tenni a dolgát, és mindenki elférjen a sürgésforgásba, ez a 10 főbe határoztuk meg igazából ezt a létszámot, de van még hely, tehát nyugodtan tudnak jönni. Eljöhet nyilván úgy is, hogy nem jelentkezett be, tehát mindent meg szoktunk azért oldani, de nem árt, hogyha jelezi számomra, hogy szeretne jönni. Úgyhogy akár messengeren, akár telefonon el tud érni, és tudja jelezni irányokban a részvételi szándékát bárki. 9 órától várjuk a jelentkezőket a művelődési házba, az Iskola utca 2-be. Mi már 8 órától fönn szoktunk lenni, egy kicsit előkészülünk a dolgokra, és 9 órától pedig várjuk a résztvevőket, és ez igazából egy pár óra hosszás történet, ilyen dél magasságában már ebédelni szoktunk, tehát úgy is nézzük, hogy olyan ételeket készítsünk, amit ugye hatályos időn belül el tudnak készíteni, illetve el tudjuk fogyasztani közösen.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, további szép napot és jó munkát kívánunk!
0: Köszönjük szépen, várunk holnap mindenkit!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 11 óra múlt 47 perccel, Szabadkán és környékén per pillanat, mindjárt meg is mondom, hogy hány fokot mérhetünk, 34 fok van, és ez csak tetőzni fog 36 fok köré, holnap is hasonló lesz, holnap 35-öt mérhetünk majd, és szép lassan elkezd csökkenni majd a csúcsérték a mostani prognózis szerint, tehát hétfőn már jóval kevesebb lesz, 30 fok alatti értékeket mérhetünk majd, illetve néhol még egy kis csapadékra is számítani kell majd, ahogy mondtam, a mostani prognózis szerint. Ne menjenek sehova, mindjárt érkezik Lajkó Anett a legfrissebb hírekkel, utána pedig folytatjuk mai Mozaik című műsorunkat itt a 107,1-en.

0: Reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
1: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
5: A lemez forog tovább.
4: A 107,1 MHz-en.
6: A régi zenék hullámhosszán.
7: A régi zenék hullámhosszán.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett a híradó témáiból. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestés miatt. Július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkentik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót Szerbiában, és a Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeiről számolt be a polgármester. Jönnek a részletek. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestés miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Ezúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 ezer sertést kellett leölni. A szerb kormány július 20-ától egy hétre 20%-kal csökkenti az üzemanyagokra kivetett jövedéki adót. Az intézkedés célja az üzemanyagellátás stabilitásának megőrzése és a hazai piac védelme a nemzetközi piaci zavarok hatásaitól. Az ideglenesen csökkentett adó a benzinre, valamint a dízelre is vonatkozik. Az előző héten a 10%-os adócsökkentés volt érvényben, amelyet most megduplázott a kormány, hogy mérsékelje az üzemanyag árakat a fogyasztók számára. A VMS vezette Magyar Kanizsai Önkormányzat elmúlt két évének eredményeit összegezte Fejsztelmer Róbert polgármester. Elmondta, hogy az önkormányzat évente mintegy 1,5 milliárd dináros költségvetésből gazdálkodik. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések megvalósításához a VMS állami és tartományi szerepvállalására, valamint az önkormányzat munkájára egyaránt szükség volt. Korom Sarolta tudósítása.
2: Az oktatás területén megújult a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ, az alapfokú zeneiskola, a Horgosi és a Martonosi óvoda, Kispiacon megtörtént az óvoda és az iskola legalizációja, Martonoson továbbá elkészült az általános iskola teljes terv dokumentációja, még több település oktatási intézményei fejlesztésekben és eszköztámogatásban részesültek. A kulturális beruházások közül kiemelte a Velebiti Művelődési Ház 44 millió dináros felújítását, valamint a Magyar Kanizsai Mozik 2,7 millió dináros újraindítását. Fejsztelmer Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
3: A mezőgazdaság területén több mint 20 különböző útszakaszt újítottunk föl a község területén, 25 millió dinár értékben, a támelők támogatására pedig ebben a két éves időszakban több mint 16 millió dinárt költöttünk. A szociális területen természetesen működteti tovább az önkormányzat a népkonyhát, itt 110 rászorulóval dolgozunk, és 7 telepi munkás segítségével, amit szintén az önkormányzat fizet, ott 105 felhasználóhoz jutnak el ezek a telepi munkások az otthoni ápolás tekintetében. Pályázatok, különböző pályázatok segítségével a Horgosi Bárkanapközit is felújítottuk és berendeztük, és a polgárok számára az elmúlt két évben több mint 30 millió dinárt biztosítottunk energiahatékonysági pályázatokon keresztül.
2: A helyi közösségekben is több fejlesztés valósult meg, felújították az Oromhegyesi ravatalozót, a Kispiaci helyi közösség épületét, Magyar Kanizsán köztéri padokat újítottak fel, és elkészült az X sportpálya, míg Oromon hamarosan megújul a művelődési ház. Fejsztelmer Róbert hozzátette, hogy az elmúlt két évben 11 nyertes IBA projekt valósult meg 530 millió dinár értékben.
3: A teljesség igénye nélkül csak megemlítenék néhány projektet, ilyen volt IPA projektum volt az Iparos Egyesület épület felújítása és berendezése, az Oromi tűzoltó épület felújítása és új tűzoltókamion beszerzése, Kispiac idegen forgalmi fejlesztési projektek a Vásártéren és a Műtónál, a Horgosi Asztali Teniszklub pályázata, az Atlétika Klub pályázata, ahol az atlétika pályát újítottuk föl, pontosabban építettünk ki egy teljesen újat, Ami folyamatban van, az a Horgosi Tűzoltó Központnak a teljes felújítása és tűzoltóautók beszerzése, és ami lezáródott, az pedig a Horgosi Képző és Oktatási Központ teljes felújítása, ahol a felzárkóztatási programok zajlanak, és a Horgosi Vízművek eszközbeszerzése, ahol a legnagyobb beruházás az egy hiba elhárító kamion volt.
2: Fejsztámmel Róbert a sajtótájékoztatón kiemelte, az önkormányzat támogatásával a helyi rendőrség új gépjárművet és rendőrségi csónakot kapott, emellett a LEED program közvitája a végéhez közeledik, így hamarosan megkezdődhet a Licska utca teljes felújításának közbeszerzési eljárása.
1: A nagybecskereki Szatmári Karolina Leány kollégiumban és a Múzsiai Emmaus fiú kollégiumban őszre többen lesznek, mint az elmúlt tanév végén voltak. De mindkét kollégiumban van még hely, akárcsak a nagybecskereki középiskolák magyar osztályaiban. Kecskés István és Dóró Alán riportja.
0: A tanév végén az Emmaus kollégium 9 és a Szatmári Karolina kollégium 5 kollégistája érettségizett. Helyükre többen jelentkeztek, mint ahányan befejezték a középiskolai tanulmányaikat. Kard Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
4: Örömmel mondhatom, hogy 13 új diáklánnyal indulunk neki a következő iskola évnek. Remélem, hogy nagyon jó középiskolát választottak maguknak, de abban biztos vagyok, hogy a legjobb kollégiumot választották. A létszámunk pillanatnyilag úgy áll, hogy van még férőhely a kollégiumban, tehát bárki, aki meggondolná magát a nyár folyamán, vagy akár az iskolai év elkezdése után is, nyugodtan csatlakozhat hozzánk.
0: Az Emmaus kollégiumban július elején 10 új kollégista iratkozott be Törökbecséről, Tordáról, Beodráról és Torontálvásárhelyről. Gabona Ferenc, az Emmaus kollégium igazgatója.
5: Az idén 34-en iratkoztak be, tehát nem csak elsősök, hanem mind a felső évesekkel együtt. Van még hely, úgyhogy nyugodtan lehet jelentkezni. A nyár folyamán elmondhatom azt is, hogy most felújítások és renoválások történnek itten, éppen most vagyunk ezekben a munkálatokban, tehát hogy szeptember 1-ére úgy várjuk a fiúkat és a szülőket, hogy a kollégium ugye fel legyen készítve, felfrissítve, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Jó részt a magyarországi támogatásból megépített, illetve felújított és működtetett kollégiumoknak köszönve vannak még magyar középiskolai tagozatok Nagybecskereken. A kollégiumok elsősorban a bánáti fiataloknak kínálnak kiváló továbbtanulási lehetőséget. A Szatmári Karolina kollégium az idén a 30., az Emmaus kollégium pedig a fennállásának a 25. évfordulóját ünnepli.
1: 30 fok felett irány a strand vallják sokan a szerb fővárosban is, a forró nyári napokon ismét ezrek keresik fel a belgrádi tengerként is emlegetett Ada Cigániát, Pető Attila tudósítása.
6: Belgrádban június közepén kezdődött a nyári strandszezon. Csúcsidőszakban az Ada Cigánián a látogatók száma a napi 100 000-et is meghaladja. A strandon kitűzött kék zászló jelzi azt, hogy a víz kiváló minőségű, a biztonsági feltételek megfelelőek, a strand pedig minden szükséges előírásnak eleget tesz. A kék zászló minősítést nemzetközi zsűri ítéli oda azoknak a strandoknak, amelyek teljesítik a szigorú környezetvédelmi, vízminőségi, biztonsági és szolgáltatási követelményeket. A minősítésért minden évben pályázni kell, a feltételek folyamatos teljesítését rendszeresen ellenőrzik. Branko és George Belgrádból.
7: Tiszta, féna.
6: Tiszta, kellemes hely, rendesek az emberek, a kiszolgálás is jó. Mondhatni, minden nap jövök, amikor szép az idő. Őszintén szólva, nagyon szép hely a pihenésre, sétára, sportolásra és természetesen fürdőzésre is. Az Ada Cigánia mintegy 6 km hosszú, rendezett partszakaszával Szerbia legnagyobb szabadtéri fürdőhelyének számít. Branka Belgrádból. Évek óta járok ide, minden évben, de nem minden nap. Amint lehetőségem nyílik rá, itt vagyok. Ez az egyetlen ilyen jellegű hely, van víz, árnyék, minden megtalálható. Nagyon jó a víz idén, azt hittem, hogy nagyon felmelegedett, de nem. A helyszínen több mint 50 szabadtéri sportpálya, számos adrenalin sport, fitness program, gyermekeknek szóló elfoglaltság, valamint kávézók, éttermek és büfék várják a kikapcsolódni vágyókat. Ami az árakat illeti, egy csésze kávé 210 és 400 dinár, egy sör 330 és 760 dinár, a szendvicsek pedig 380 és 1200 dinár között mozognak. Stanisa Kostadinovics, Belgrádból. Az árak kedvezőek, nagyjából ugyanazok, mint a városban. A turisták, a vendégek nagyon elégedettek. Egy 200 grammos pieszkavica 450 dinár, a 250 grammos 500 dinár, a gurmán pieszkavica pedig 550 dinár. Hasonló áron kapható, mint a városban. A legjobban a pieszkavica fogy, ez a mi hagyományos nemzeti ételünk. Az illetékesek arra kérik a fürdőzőket, hogy tartsák be a biztonsági szabályokat, és csak a kijelölt helyeken fürödjenek. A fürdőzők biztonságát több mint 50 vízimentő felügyeli, akik délelőtt 10:30-tól este 6:30-ig vannak szolgálatban.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A VUK diplomás diákokat fogadta Topolya polgármestere, és kajaksulit szerveztek Adán. Jönnek a részletek. 52 tanuló kapott VUK diplomát idén Topolya községben. A diákokat Szatmári Adrián Topolya polgármestere fogadta és ajándékozta meg a rendkívüli tanulmányi eredményükért. Balogh Sára riportja.
7: Topolya községben idén 43 általános iskolás és 9 középiskolás érdemelte ki a VUK diplomát. Szél Hanna.
8: Ez nekem egy cél volt így kiskorom óta. A továbbtanuláshoz is nagyon jól jött, és igazából ez egy elvárás volt magamtól.
9: Merre tovább most az általános iskola után?
8: Topolyára, Dosite Obradovics gimnáziumba és közgazdasági sulira, pedig közgazdasági szakra.
7: Szabó Vilmos Budapesten folytatja tanulmányait az Eötvös József gimnáziumban humán szakon.
10: Nagyon szép és jó érzés, amikor tudja az ember, hogy megfizetődött a munkája is, hogy sikerült elérni a céljait, de én már magát a munkát is egészen kedveltem, szóval szerettem dolgozni, és nagyon szerintem az egyik legélvezetesebb élmény, amit átélhet az ember, hogy a munkája gyümölcse megér.
7: A topolyai önkormányzat célja továbbra is az oktatási feltételek javítása és a diákok, illetve szüleik támogatása, hangsúlyozta Szatmári Adrián polgármester.
11: Az első osztályba iratkozó elemiskolások, valamint középiskolások vonatkozásában egy egyszeri segéllyel támogatjuk a családokat, ezzel is szeretnénk terhet levenni az ő vállukról. Az elemiskolások esetében ez az egyszeri támogatás 8000 dináros összeget jelent, a középiskolások esetében pedig 10000 dinárt jelent. Ugyanakkor azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat területén az úti költségek teljesen az önkormányzat finanszíroz, az ingyenes, úgy az elemi, mint a középiskolások számára is. Azok a diákok, akik pedig olyan oktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat, ami Topolya község területén kívül esik, őket pedig az ő úti költségeket is támogatjuk, mégpedig havi szinten 6600 dinárral. Ezen kívül azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy több mint 160 egyetemistát részesítünk ösztöndíjban, ami 8000 dinárt jelent, és 9 hónapon át köröztül folyosítjuk ezeket a kifizetéseket.
7: A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat célja a jövőben is megbízható, biztonságos környezetet és minőségi oktatást biztosítani a tanulók számára.
1: Szent Péter napi egyházi és népi ünnepséget tartanak a hétvégén Kelebián. Az eseménynek a helyi ortodox templom udvara ad otthont, ahol a szervezők a hitet, a hagyományőrzést és a közösségi életet szeretnék egy helyen bemutatni. A program szombaton 18 órakor virrasztással kezdődik, majd 20 órától levetítik a Srpske Prestonice Szerb Fővárosok című filmet. Vasárnap reggel 8 órakor liturgiát tartanak, ezt követően gyermek és ifjúsági műhelyek, délután pedig hagyományőrző sportversenyek várják az érdeklődőket. Az esti záróprogram 18 órakor kezdődik, amelynek része lesz a diátadó, valamint zenés műsorok Ivar Radenkovics közreműködésével. A rendezvény jótékonysági tombolával zárul. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
7: Ha megnézik a plakátot és azt, hogyan fognak zajlani ezek az események, minden az Isten tisztelettel kezdődik, és Isten tisztelettel ér véget, szombaton szintén. Az esti és reggeli Isten tiszteletből álló szolgálattal fog kezdődni, ezt követően pedig filmvetítés lesz. Másnap reggel a liturgia 8 órakor kezdődik.
1: Sport. Idén nyáron Adán is elindult a hiánypótló kajaksuli. A cél, hogy a helyi gyerekekkel is megismertessék a vízisportok szépségeit, bár a folyópart adott, több fiatal csak most ismerkedik meg igazán a Tiszával. A kezdeményezés mögött a helyi ötletgazda áll, akinek a Zentai Tiszavirág Kajakklub nyújtott szakmai partnerséget a megvalósításhoz. Horváth Kátai Orhidea tudósítása.
12: Gyerekekkel telt meg a folyópart Adán. Az első ízben megszervezett kajaksuliban a fiatalok szombatig ismerkedhetnek a kajakozás szépségével. A programra 20 gyermek jelentkezett. Fontos feltétel volt, hogy mindenki tudjon úszni. Ürményi Aliz.
13: Mesélj nekünk el, hogy miért szeret kajakozni.
14: Azért ma a Fricike szokott nekem segíteni, tanulni.
13: És borultál-e ki esetleg?
14: Nem.
13: Milyen színű kajakod van?
14: Kék, meg fehér.
13: Miért szereted a kajakot, illetve Tiszát?
14: Azért, mert lehet fürdeni.
12: A fiatalok gyorsan és bátran tanulnak. A borulásoktól sem kell tartaniuk, hiszen az oktatók folyamatosan felügyelik őket a vízen. Túri Csongor, a Zentai Tiszavirág kajakklub edzője.
15: Most vagyunk a kajaksuli második napjánál, és azt kell, hogy mondjam, hogy az adai gyerekek is nagyon ügyesek. Kicsit még ismerkedniük kell a Tisza vízivel, mivel itt a Tisza nem annyira populáris talán, mint Zentán, és sokan még, ahogy kérdeztem őket, nem is fürdöttek idén nyáron a Tiszába, ezért azzal kezdtük az egészet, hogy mindenki jó megmártózott, és akkor megnyugodtak a gyerekek, megismerkedtek a vízzel, aztán ment minden maga útján.
12: A másfél órás edzéseken a résztvevők a kajakozás alapjai mellett a szápozást is kipróbálhatják, és közelebbről is barátkozhatnak a folyóval. Adán nincs komolyabb múltja a kajaksportnak, a helyi főszervező viszont bízik a hagyományteremtésben, és a jövőben önállóan vinné tovább a programot. Ürményi Frigyes, szervező.
16: Azért tartottuk fontosnak megszervezni a kajaksulit a gyerekek részére, mert Adán nincs múltja a kajaksportnak, így szerettük volna velük is megismertetni, hogy később esetleg, ha szeretnek kajakozni, akkor valahol tudják folytatni, mivel a körülmények nekünk is adottak, itt van a folyónk, és megismerkednek a folyóval, közben tudnak úszni, kajakozni, esetleg szápozni is, tehát a vízisportokkal egy kicsit közelebb hozni hozzá a vízisportokat.
12: A mostani turnus szombaton egy gyakorlati vizsgával zárul, ahol a távot sikeresen teljesítő gyerekek diplomát kapnak. Bár most a legfiatalabbakon van a hangsúly, a klub a jövőben a felnőttek felé is nyitna. Számukra túraszerű, stabilabb és szélesebb kajakokkal terveznek evezéseket indítani.
1: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
6: Időjárás.
1: Szabadkán is környékén 30 fokot mérnek, ma igazi kánikulára számíthatunk, a csúcsfőmérséklet 35 fok körül alakul. A hétvégén is meleg, de csapadékos időre számíthatunk.
17: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
18: Friss hírek minden órában.
19: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
20: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
24: Várom a postást.
23: Jön a nyugdíj?
24: Azt várhatom.
23: A számlákat hozzák.
24: Na azt nem várnám.
23: Hát akkor?
24: Ma hozzák a hét napot.
25: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
0: Reklámot hallottak.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, mégpedig 1 euró 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 32 dinár 32 parába kerül, egy svájci frankára 126 dinár 79 para, egy angol font a mai napon 138 dinár 10 para, és egy amerikai dollár pedig 102 dinár 60 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középár folyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
4: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

szem. Most is rád ragyog, könny reszked benne, mert látom, hogy bak vagyok.

0: Minden, ami számít, egy helyen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: És akkor nézzük, hogy mi mindennel készül önöknek ma a Pannon Televízió. Nézzük a délutáni penzumot, mégpedig 16 órakor fit percek, aktív hétköznapok a Pannon Televízióval, majd 16.30 tanuljunk szerbül, a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak ne felejtjék el, 17 órakor Pannon gazda, Kasszoli Violetta, bocsánat, Rafek Violetta szerkesztésében, még biztos, hogy kell egy kis idő, mire megszokom én is. Mégpedig Pannon gazda Rafek Violettával terjed a sertés Pest és Szerbiában, majd kiadós eső után szomjaznak a napraforgó parcellák, illetve a régi falusi aratás világát idézik fel Szent Tamás a 17.30 híradó, majd forog a kamera Orosz Ildivel, felvonásokon át az idő, a székelyudvarhelyi Pál Melinda dokumentumfilmje, majd Kalamár is, utána a Pannon gazdán lemaradtak volna 5 órakor, 20 órakor híradó, azt követően zenezóna Melisztával és Alennel, majd Jazz Night, Harcsa Veronika Quartum filmje, majd Kalamár is, utána Pannon gazdán lemaradtak volna 5 órakor, 20 órakor híradó, azt követően zenezóna Melisztával és Alennel, majd Jazz Night, Harcsa Veronika Quartet, és a forog a kamerát még egyszer meg tudják nézni

Holnap kezdődik az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, és elégedettek a gazdák a dinnye jelenlegi állapotával és a terméshozammal, hát erről is lehet. Most csak néhányat soroltam föl, tanulzanak, kattintsanak és nézzenek, most pedig jöjjön Dérhené, és a Szedjük széjjel! Szedjük!

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Igen, informálódjanak, és legyenek is itt, nem sokára érkezik Lajkó Anett a legfrissebb hírekkel, és a következő órában pedig két témával is foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes itt lenni, de előtte még, mielőtt a témákról lenne szó, nézzük, hogy milyen időre lehet számítani a mai napon. Hát ugye a csúcsérték az hozzávetőlegesen hát elég magas lesz, mégpedig 36 fokra kell készülni, mégpedig a mai napon. És amire még készülni kell, hogy nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzanak magukra, mert ugye reggel 10 órától egészen 16 óráig bőven van idő még addig, és természetesen az elkövetkezendő holnap még hasonló lesz az időjárás, de aztán vasárnaptól szép lassan csökken a csúcsérték, jövő hét derekán már 25-26 fokokat mérhetünk majd, tehát ez most a mostani prognózis, illetve néhol még csapadékra is készülni kell majd. A következő órában pedig több témáról is lesz majd szó, mégpedig egy beszélgetést készített kolléganőm, mégpedig Orosz Ildikó Rózsa Zsomborral, mégpedig a Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének elnökével. Ezt a beszélgetést hallhatják majd, illetve mégpedig egy Szent Tamási könyvbemutatóról is szó lesz majd az óra második felében, úgyhogy maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Reklám következik.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub Központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub Központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották, előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 kilométeres sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly óta üzemel. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestis miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Egyúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 000 sertést kellett leölni. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk. A tiltakozók hangsúlyozták, hogy nem a szabályok ellen vannak, hanem azt szeretnék, ha az illetékesek egyértelmű útmutatást adnának a regisztráció menetéről. Elmondásuk szerint járműveiket elektromos kerékpárként vásárolták, azonban hiányoznak azok a dokumentumok, amelyekre most a regisztrációhoz szükség lenne. A résztvevők átmeneti időszakot és világos tájékoztatást követelnek a korábban megvásárolt járművek regisztrációjáról. Ha nem kapnak választ, további tiltakozásokat helyeztek kilátásba. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos programkínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a napos, forró idő. A hétvégén szintén melegre számíthatunk, azonban már csapadék is előfordulhat a térségben.
6: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
7: 107,1 MHz.

0: Köszöntöm a hallgatókat itt a 107,1 MHz-en, a mikrofonnál Orosz Ildikó. Vendégünk a Vajdasági Magyar Újrakezdés, azaz a VMU elnöke, Rózsa Zsombor. Szervusz, jó napot kívánok!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Ugye azért tegeződünk, ismerjük egymást már régóta, és így folytatjuk. Azért hívtunk meg a Szabadkai Magyar Rádióba, hogy a budapesti utatokról mesélj. Ugye július 9-én voltatok Budapesten, a küldöttségetek, hogy megbeszéléseket folytassatok a magyar kormány és az országgyűlés képviselőivel. Hát kezdjük talán azzal, hogy hogyan fogadtak benneteket, milyen hangulatúak voltak ezek a beszélgetések.
1: Hát elsősorban talán el szeretném mondani, hogy tényleg mekkora megtiszteltetés, hogy a mi delegációnkat hívták meg először, és hogy például Kolla István, a határon túliakért felelős helyettes államtitkárnak ez volt az első tárgyalása, amelyet velünk folytatott. Hát egy meglehetősen nyitott, barátságos hangulat fogadott minket, rendkívül felkészültek voltak a kormány tagjai, és kimondottan Kolla Istvánt emelném ki, aki tényleg pontosan tudja, hogy Vajdaságban milyen helyzet uralkodik, úgyhogy mi leginkább erről tudtunk beszélni, meg be tudtuk mutatni a mi programunkat, valamint a meglátásainkat.
0: Talán az egyik legfontosabb, ugye a vajdasági magyarok szempontjából, hogy hogyan viszonyul a Tisza kormány a határon túli magyarokhoz. Milyen állásponton vannak a határon túliak jövőjével kapcsolatban?
1: Hát itt az álláspont az nem változott az előző kormányhoz képest, tehát ezt hallhattuk egyébként több nyilatkozatban is. Itt inkább a módszer vagy a gyakorlati megvalósítás fog megváltozni, mert hát komoly kérdéseket vet fel az, ahogy ez eddig működött az elmúlt 16 évben, úgyhogy ez biztos, hogy ebben a formában így nem fog folytatódni. A kormány részéről látunk egy óriási nyitottságot, ami azt jelenti, hogy minden vajdasági magyar szervezet felé nyitottak, úgyhogy az már többet nem tud úgy megtörténni, hogy egy párt vagy egy szervezeten keresztül zajlik minden, hanem itt bizony mindenkinek része lesz abban, hogy a vajdasági magyarság érdekeit kellőképpen tudja képviselni.
0: Sokakat érintenek a magyarországi támogatások itt Vajdaságban, ugye a magyarokat. Több szervezet vezetője panaszkodik, hogy nem kapta meg a már megítélt összegeket Magyarországról, és hát én hallottam olyat is, hogy egyeseket a megszűnés fenyeget emiatt, mert hogy számítottak rá, és egyelőre nem történik semmi. Hát mire számíthatnak ők, meg mások is a következőkben?
1: Hát mi úgy tudjuk, hogy a kultúrában, illetve a civil szervezetek azok folyamatában meg fogják kapni, tehát itt mondjuk a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nél benyújtott pályázatok azok folyamatosan kifizetésre fognak kerülni. Itt ami kérdéses, az a Prosperitáti Alapítványnak a pályázatai, ahol itt komoly visszaélések is lehettek az elmúlt években, és ezt nyilvánvalóan át fogják világítani, és annak fényében fogják meghozni azt a döntést, hogy a jövőben mi módon fog történni ezeknek a kifizetése, illetve ezek a támogatások, de minden esetre hát sajnálatos, hogy ilyesmi megtörténhetett, és hát úgy érzem, hogy itt valamilyen szinten visszaértünk az anyaország bizalmával. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy ez az átvilágítás megtörténjen, és hogy azok, akik tisztességesen használták fel ezeket a forrásokat, azok a jövőben is pályázhassanak, és végre elváljon az, hogy azok, akik viszont nem, hogy mi is el tudjunk határolódni tőlük.
0: Ugye most sok minden zajlik Magyarországon, belföldön is, ugye változások vannak, és hát nem nagyon tudnak még annyira odafigyelni a határon túli magyarokra, gondolom én, de mégis ez az átvilágítás kérdése, esetleg szó volt-e róla, hogy mikor esedékes, vagy mikor fejeződik be, tehát hogy tudjunk valami időhatárokat?
1: Hát annyit mondhatok, hogy a magyar kormány tagjai rendkívül jól ismerik a helyi helyzetet, és pillanatnyilag is még információkat gyűjtenek, és amikor ezzel végeznek, akkor fogják megtenni a szükséges lépéseket, de azok az adatok, amiket velünk megosztottak, azok valóban döbbenetesek voltak, és azt gondolom, hogy tényleg szükséges, hogy rendet rakjunk a saját házunk táján.
0: Milyen adatokról van szó, ha szabad kérdeznem? Tehát, hogy mi az, ami nagyon visszás szerintük?
1: Hát itt több, leginkább megint csak mondanám, hogy a Prosperitáti Alapítvány által kiosztott források felhasználásában vélnek bizonyos visszaéléseket, de hát konkrétumokról nyilván nem beszélhetek.
0: Találkozott ugye a küldöttsége az újrakezdésnek politikusok sorával, hogy így mondjam, kormánytagokkal és az országgyűlési képviselőkkel is. Mi történt ezeken a találkozókon, mi hangzott el, milyen témák merültek fel?
1: Itt első körben mi igyekeztünk rávilágítani arra, hogy jelenleg a közösségünk milyen helyzetben van. Megvilágítottuk ezt a tájékozódás, a kultúra, az oktatás és más egyéb fontos területek mentén, amik érintik a mindennapi életünket, valamint ami hangsúlyt kapott, mi kidolgoztunk egy 16 pontos programot, amely meglehetősen összhangban van a kor szellemével, és megoldást nyújt ezekre a problémákra. Külön hangsúlyt kapott a demográfiai helyzet, mert ez egy példátlan és tényleg egyedülállóan tragikus a 27%-os csökkenés, amit a közösségünkben tapasztaltunk az elmúlt 10 évben, sőt azóta egyéb szociológus szakemberek azt is mondják, hogy ez a csökkenés valójában még nagyobb, mert hogy életvitelszerűen már nem 180 ezer magyar él Vajdaságban, hanem csak 130 ezer. Úgyhogy ez egy olyan folyamat, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk, és itt a magyar kormány is kérte a meglátásainkat, és én azt gondolom, hogy ebben például előre fogunk tudni lépni. A magyar kormány tervezi, hogy egy mindent átfogó felmérést készítsen, hogy egyáltalán valóban lássuk a valós számokat, illetve a közösségünknek a valós állapotát.
0: Ugye azt mondtad, hogy megoldási javaslatokkal is érkeztetek. Például a demográfiai problémára, a fogyásra, meg az elvándorlásra milyen megoldások lehetnek ti szerintetek?
1: Hát itt az elsődleges az valóban a felmérés. Ugye ez volt részünkről az első, vagy a nulladik lépés ebben a tekintetben, mert ilyen felmérés az elmúlt 10 évben nem történt. És nagyon fontos tudnunk, hogy tényleg milyen állapotban van a közösségünk. A demográfia az egy nagyon összefüggő dolog. Minden területen nagyon jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy ezek a számok először is meglegyenek állítva, ez a csökkenés, és hogy utána esetleg beszélhessünk arról, hogy valami fajta pozitív előre mozdulás történjen. Itt az oktatásban látunk egy kulcsfontosságú problémát, leginkább azt látjuk, hogy itt egy olyan oktatási rendszer épült fel, ahol a magyar gyerekek egy valami fajta önszeparációban vesznek részt, óvodától egészen az egyetemig szinte nincs kapcsolatuk a szerb közösséggel, magyar nyelven tanulnak, ugye ez nyilvánvalóan fontos, de itt már leginkább az, hogy egy önálló intézményrendszerben történik ez a tanulás, ugye itt az általános iskolát azt nem venném ide, de az óvoda esetében, illetve a középiskola esetében tényleg a gyerekeknek nincs kapcsolatuk a szerb gyerekekkel, ebből kifolyólag ugye nem sajátítják el megfelelően az ország nyelvét, és nem épül ki egy kapcsolati tőke, amire a későbbiek során építhetnének. És ez rendkívül megmutatkozik akkor, amikor valaki befejezi a tanulmányait 20-25 évesen, ugye attól függ, hogy az egyetemet is végeze, de a lényeg az, hogy szembesül azzal a valósággal, hogy egyszerűen a karrierje nem tud elindulni ebben az országban ezek a körülmények között, és ugye itt nagyon sokan elmennek külföldre. De egyébként itt már az egyetem megválasztásánál tapasztalhatjuk azt, hogy nagyon sokan külföldön tanulnak tovább, és utána nem térnek vissza. Úgyhogy itt például az oktatás területén nekünk egy másfajta modellünk van, amit vázoltunk, de egyébként itt akár a gazdaság területén, a startup programok, a fiatal családokat támogató programok, tehát itt nagyon sokrétű a feladat, ami hathat arra, hogy a demográfia egy pozitív számba induljon el, és változzanak a dolgok.
0: Kicsit beszéljünk akkor arról, hogy ugye van egy 16 pontos programja a Vajdasági Magyar Újrakezdésnek, és hát erről is szó volt Budapesten. Mik az alap fontosságú tételei ennek a programnak? Persze nem tudunk teljesen belemállni, belemászni, belemenni a részletekbe, de azért szeretnénk erről hallani.
1: Hát talán a fő irányelvek azok, hogy tudjuk jól, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, és ugye mi erre a választásra készülünk elsősorban, 4 területen segíti a közösségünknek a boldogulását. Ugye a tájékozódás, a nyelvhasználat, az oktatás és a kultúra területén. A mi meglátásunk szerint ezt bővíteni kell. Erre megvan egyébként a Magyar Nemzeti Tanácsnak a saját jogköre, hogy akár különböző munkacsoportokat, vagy nevezzük őket bizottságokat létrehozzon annak érdekében, hogy a közösség jobban tudjon boldogulni. Itt mi új területeket is bevonnánk, ilyen például az ifjúsági stratégia, vagy például a gazdaságfejlesztés, vagy regionális fejlesztés, a népesedés és a jólét, és a kapcsolattartás. Itt én kell, hogy mondjam, hogy rettenetesen szomorúnak tartom azt a tényt, hogy itt megközelítőleg 70 ezer ember, vagy akár több is elhagyta a szülőföldjét, és erről a jelenlegi érdekképviselet semmilyen lépést nem tesz. Tehát ezekről az emberekről teljes mértékben lemondott. Mi viszont úgy látjuk, hogy itt ki lehet építeni egy nagyon komoly kapcsolattartási hálózatot, ahol akár a tudástőkéje, akár gazdasági befolyása is lehet annak, hogyha ezeket az embereket megszólítjuk, és érdekelté tesszük őket akár abban is, hogy visszajöjjenek a szülőföldjükre, vagy valami módon itt megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyek akkor nem voltak adottak. Úgyhogy a programunk az leginkább erre épül, valamint arra, hogy depolitizáljuk teljesen az MNT-t és az összes intézményrendszert, amely az MNT támogatása vagy alapítása alatt működik. Egyszerűen szakmai alapokra kell helyeznünk a működést, valamint mérhető kell, hogy legyen minden, tehát úgy a média, a kultúra területén, vagy akár az MNT működése is fontos, hogy átlátható legyen és mérhető. Itt az üzleti világból veszünk egy modellt, amit egyébként a svéd és a balti országok is használnak. Itt egy folyamatos visszatekintéssel és elérhető célok meghatározásában is, és számszerűsítve látható lenne folyamatosan a teljes közösség számára, hogy mifelé halad az érdekképviselet.
0: A vajdasági magyar újrakezdés indul, vagy indulna az ősszel esedékes Magyar Nemzeti Tanácsi választáson. Hát milyen legyen az MNT, ugye erről már volt egy kicsit szó, és hogyan szeretnék meggyőzni az embereket, hogy önök mellé álljanak?
1: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy a hitelesség és a szakmaiság az, ami mellettünk szól. A mi tagjaink, vagy azok az emberek, akik összefogtak az újrakezdésen belül, ők mind kiváló szakemberek, a saját területükön sikeresek, nagyon sokat tettek már a közösségért. Azt gondolom, hogy tényleg folyamatosan mutatjuk be azokat az arcokat, akik mellettünk vannak, valamint vannak itt más szervezetek is, akikkel kimondottan jó az együttműködésünk. Úgyhogy én hiszem azt, hogy itt egy közös és meglehetősen erős szakmai lista fog elindulni, és hát ami nagyon fontos, hogy ez egy komoly etikai kérdés is, mert az előző érdekképviseletnek el kell számolnia mindazzal, ami történt, és mindazzal a negatívummal, ami ide vezette a közösségünket, gondolok itt erre a példátlan nagy fogyásra, erre a gazdasági helyzetre, a visszaélésekre, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon is fontos, hogy újra kezdjünk, és új lappal induljunk, és ez pillanatnyilag a közösségünknek a legfontosabb érdeke.
0: Milyen kampányt szeretnének folytatni, online platformon leginkább, vagy pedig személyesen is találkoznak az emberekkel? Voltatok már Csantavéren, Kispiacon, biztos más helyeken is.
1: Igen, és most is a beszélgetés után én azonnal Zentára fogok menni. Nagyon fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatot, hogy az emberekkel tényleg beszélgetni tudjunk. Nagyon jók a visszajelzések, tehát eddig bárhol jártunk Vajdaságban, nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és tényleg nyitottak az emberek, elmondják a problémáikat, a meglátásaikat, szurkolnak nekünk. Hát mindez mellett természetesen az online felületen szintén kampányt fogunk folytatni. A többi az meg attól függ, ugyanis az újrakezdés az önmagát finanszírozza. Mi tesszük bele azt az anyagi forrást a saját forrásainkból, ami működteti a szervezetünket, úgyhogy meglátjuk, hogy mi is meddig nyújtózkodhatunk, és hát annak fényébe fogjuk felépíteni majd a kampányunkat is.
0: Megnéztem a videóitokat, és látom, hogy vannak szakmai videók, meg hát beszámolók bizonyos történésekről, és vannak ilyen személyesebb hangvitelű videók is.
1: Hát valóban, ugye a politika az egy többrétű dolog, és én azt gondolom, sőt a stábunk is úgy látja, hogy nagyon fontos, hogy az emberek lássák az embert. Főleg úgy, hogy például jó magam is, de a csapatom tagja is nem politikusok. Mi szakemberek vagyunk, különböző területeken tevékenykedtünk, és a politika azt mi szívvel, lélekkel, őszintességgel szeretnénk csinálni, úgy, ahogy csináltuk az eddigi szakmai karrierünket. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy az emberek végre ne egy politikust lássanak, hanem azt, hogy igen, nekünk is vannak dolgok, amikkel megküzdünk, vannak dolgok, amiket szeretünk, vannak dolgok, amiket vállalunk, van, amikor ügyetlenek vagyunk, ez mind velünk együtt él, ez tesz minket emberré, és én azt gondolom, hogy az emberek ezzel tudnak azonosulni, és fontos, hogy minden szempontból megismerjenek minket.
0: Figyeljük majd a fejleményeket, hogy hogyan alakul a kampány és meg a következő időszak, és hát majd visszavárunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke volt a vendégünk, Rózsa Zsombor.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Budapestet követően a Szent Tamási Népkönyvtárban mutatták be Cellerk és Tamás a Visszaút effektus című verseskötetét. A helyi születésű költővel Antalovics Péter, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója és Géber László író beszélgetett. Paracki László tudósítása.
4: A szerzőnek ez már a harmadik kötete. Az első az anya még 2015-ben jelent meg, ezt a Mérgezett gyalog című verseskötet követte 2021-ben, a Visszaút effektus pedig idén jelent meg. Cellerk is Tamás szerint három verses kötete szorosan összetartozik, és bár az olvasók ezt nem feltétlenül érzékelik majd, számára egy belső út állomásait jelentik. Az első Anyamék című kötet ösztönösebb, nyersebb hangvételű volt, a második tudatosabban építkezett, a családi mintákat és a személyes lélektani folyamatokat dolgozta fel, míg a Visszaút effektus egyszerre kapcsolódik az elsőhöz nyelvezetében, ugyanakkor témáiban új irányt nyit.
5: Az első két kötetben inkább a család, a közösségi élmények, személyes élmények domináltak, itt pedig inkább univerzálisabb emberi témák, és elég nagy témák vannak benne, amit ez egy kicsit kockázatosnak is érzek, mert a kortárs költészetben annyira nem jellemző az, hogy nem tudom én, az élet értelméről, a halálról, ilyen értelemben a szerelemről írnak, vagy hogyha ezt teszik, akkor öniróniával, vagy a groteszknek a védőpajzsát használva távolítják el ezeket a nagy témákat a pátosztól, vagy ott esetleg, hogy gizsbe hajoljanak. Itt pedig én arra tettem kísérletet, hogy ez az irónia, illetve a groteszk nélkül, hogy hogy lehet mégis érvényes módon a 21. században, kortárs lírában megszólaltatni ezeket a témákat, amik egyébként a költészetnek az ősi témái.
4: Mint említettük, Cellerk is Tamás fiatal alkotónak három kötet már a háta mögött van. A folytatásban a vajdasági irodalom helyzetéről és a fiatal tehetségek kibontakozási lehetőségeiről kérdeztük, és arról, hogy van-e valaki, aki felkarolja őket.
5: Hát nem vagyunk könnyű helyzetben, de a költészetnek az értékét, meg a hatását, ezt nem lehet rövid távon mérni, az pont az a lényeg, ez egy hosszú távú dolog. És hogyha most abból indulunk ki, hogy megjelenik egy könyv, pár száz példányban, pár helyen bemutatják, és ott 10-20 ember megjelenik, akkor az nevezhető akár, nem tudom, kudarcnak is, vagy úgy tekintető, úgy, hogy nem igazán fogyasztanak az emberek szép irodalmat. Az kétségtelen, hogy ez egy réteg a dolog, tehát ez egy szubkultúrának a része. Vannak, akik nagyon szeretik a verseket, és én érzek egy trendfordulót is igazából. Pont a közösségi média, ez a rohanó, gyorsuló világnak az állampontozásaként megjelenik egyfajta belsőgény. Az olvasás iránt, meg úgy egyáltalán a mélyebb dolgok iránt, hogy valami, ami valódi, nem csak egy, nem tudom én, 10 másodperces short videó, ami szórakoztatása van, hanem egy olyan valami, ami időt, energiát igényel, és lecsendesíti az ember. Most ugye a költészet az pont ezt tudja adni.
4: Antalovics Péter, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója, továbbra is kiemelt feladatának tekinti a fiatal vajdaság magyar szerzők támogatását és bemutatását. A kiadó több évtizedes hagyományra építve igyekszik teret biztosítani az új irodalmi hangoknak, hiszen a korábbi nemzedékek pályájának elindításában is meghatározó szerepet játszott. A cél ma is változatlan, lehetőséget teremteni azoknak a fiatal alkotóknak, akik később a vajdasági magyar irodalom meghatározó szerzőivé válhatnak. Antalovics Péter, igazgató, Fórum Könyvkiadó Intézet.
6: A Fórum kiadó hagyományának, vagy a munka végzésnek a tradíciójának a része valójában, hogy rendszeresen odafigyel arra, hogy a fiatal szerzőket és fiatal generációknak adjon lehetőséget, teret, mert természetesen az egy megalapozása annak, hogy ugye azokban az időkben, amikor a fórumot alapították 1957-ben, már egy következő évtizedekben, években egy nagy generációnak, nagy írónemzedékeknek adott kifutási, bemutatkozási teret és olyan pályákat, életműveket egyengetett, amikre nagy mértékben alapozunk és támaszkodunk most mi fiatalabb nemzedékek is, és tulajdonképpen ennek a munkának a szerves része az, hogy a kiadó rendszeresen megjelenteti, hát elsősorban odafigyelek én is, meg a mindenkori igazgató, hogy a fórum kiadó vezetésének oda kell figyelni arra, hogy milyen új hangok, friss hangok jelennek meg. Itt 21 néhány éves fiatal szerzőkről beszélünk, vagy akár picit idősebb, ez a fiatalabb középgeneráció szerzőiről, akikből szerencsére, vagy hála Istennek, nem is tudom, hogy mondjam, most is ugyanúgy jelen vannak a vajdasági magyar irodalomban, többen például most, ahogy itt a Tamás kötetét is bemutatjuk, ő is ehhez a fiatalabb generációhoz tartozik, de már nyilván a harmadik verses kötete, tehát egy régóta ismert szerző a palettám, és hát igazából a Mitev is ehhez a fiatalabb generációhoz tartozik, de már nyilván a harmadik verses kötete, tehát egy régóta ismert szerző a palettám, és hát igazából a mi tevékenységünknek ez egy talán a legszebb része, amikor

0: évről évre. Igazából ennek a pályázatnak minden évben egy friss első kötet, ugye kötet nélküli szerzőkről beszélünk, tehát azok pályázhatnak, és minden évben, vagy hát most nyilván nem lehet ezt, nem egy metronom, de évente, egy-két évente egy bemutatkozó szerző, egy első kötetes szerző és egy első kötet ennek az eredménye. Most épp egyébként egy ilyen pályázati ciklus lezárása után vagyunk nem sokkal, hamarosan majd összeül egy bírálóbizottság, és itt is általában 4-5 vagy 3-4-5, mikor mennyi fiatal szerző pályázik kéziratér, és ezek közül rendszeresen szakmai zsűri kiválaszt egy vagy akár több megjelenésre, publikálásra javasolt kéziratot.
1: A Visszaút effektus című kötet nyelvezete letisztult és egyszerű, ugyanakkor rendkívül kifejező. Többnyire szabad verseket olvashatunk, amelyekben kevés a kötött formai elem. A költő gyakran használ metaforákat, szimbólumokat és ismétléseket, de ezek soha nem öncélúak, hanem a mondani valót erősítik. A kötet egyik legnagyobb értéke, hogy nem akar kész válaszokat adni, inkább kérdéseket tesz fel, az emlékezésről, az elmúlásról, az önismeretről és az emberi életről. Ezért minden olvasó egy kicsit más jelentést fedezhet fel benne. Olyan verseskötet, amely egyszerre személyes és egyetemes. A szerző érzékenyen mutatja be az ember belső világát és arra ösztönzi az olvasót, hogy saját életét és emlékeit is újra gondolja.

0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen a következő órában mérleggel szolgálunk Szabó Hangya Teréz szerkesztésében, délután pedig a jó zenék mellett Hangjegy Koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Búcsúzik a mai stáb, a két adásvezető technikus nevében a szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, legyen szép hétvégéjük, a viszonthallásra!

0: Régi zenék, új információk.
1: Fedezze fel a kettőt együtt.
0: A 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: 14 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották, előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 km-es sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022. márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025. októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly óta üzemel. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestis miatt. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Egyúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb helyzetet a szerémségi és a macsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval súlyosabb bírságok várnak, mondta Glamocsics. Az afrikai sertéspestis vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 ezer sertést kellett leölni. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk. A tiltakozók hangsúlyozták, hogy nem a szabályok ellen vannak, hanem azt szeretnék, ha az illetékesek egyértelmű útmutatást adnának a regisztráció menetéről. Elmondásuk szerint járműveiket elektromos kerékpárként vásárolták, azonban hiányoznak azok a dokumentumok, amelyekre most a regisztrációhoz szükség lenne. A résztvevők átmeneti időszakot és világos tájékoztatást követelnek a korábban megvásárolt járművek regisztrációjáról. Ha nem kapnak választ, további tiltakozásokat helyeztek kilátásba. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos programkínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a napos forró idő. A hétvégén szintén melegre számíthatunk, azonban már csapadék is előfordulhat a térségben.
5: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt, Szabó Hanya Terészt hallják. Mai műsorunk témája a mezőgazdaság. Azt hiszem, hogy ennél aktuálisabb témát keresve se találtunk volna. Annál is inkább aktuális, mert Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkárhelyettessel arról beszélgetünk, hogy még mindig vannak élő pályázataik. Nincs egy kicsit későn?
3: Igen, vannak folyamatban levő pályázataink, illetve még lesznek is, ugyanis az idei évben a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság összesen 27 pályázati kiírást fog megjelentetni. Ez idáig összesen 17 pályázatunk jelent meg, gyakorlatilag még 10 pályázatunk meg fog jelenni. Összesen több mint 3,5 milliárd dinár visszanemtérítendő támogatást biztosítunk a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre, úgy egyéni gazdálkodóknak, mint gazdasági társaságoknak, szövetkezeteknek, akik gyakorlatilag részt vehetnek ezeken a pályázati kiírásokon. Jelenleg 4 élő, illetve folyamatban levő pályázati kiírásunk van, amelyekre még lehet jelentkezni. Az első talán az egyik legfontosabb pályázatunk, amelyre még lehet jelentkezni, az a tenyészállat beszerzésének támogatása. Ez a pályázat az idejében 300 millió dinár keretösszegű. Ezen a pályázaton keresztül a gazdák, illetve az állattartók tej- és húshasznosítású szarvasmarhára, juhra, kecskére tudnak pályázni, illetve sertés tenyészállatokra. Itt a támogatás mértéke ennél a pályázatunknál az adó nélküli beruházás összegének a 90%-áig tudjuk megtéríteni. Az igényelhető támogatás összege, legkevesebb, legkisebb összege 500 ezer dinár, illetve maximálisan 3 millió dinár lehet, a pályázási határidő pedig július 24-e. A pályázás, illetve maga a pályázati beadványok, a pályázati feltételek általánosak, tehát aktív gazdasággal kell, hogy rendelkezzen a pályázó, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy arra ügyeljenek a pályázók, hogy a bejegyzésben úgy szerepeljenek, hogy 50%, illetve 50% fölötti arányban foglalkoznak mezőgazdasággal. Mert amennyiben 50% alatt, abban az esetben a pályázati beadványt elvetjük. Illetve az adott önkormányzatban a vagyonadót ki kell tisztázniuk, tehát 2025. december 31-ével bezárólag, amennyiben állami termőföldet bérelnek, akkor a bérleti díjnak is kifizetésre kell, hogy kerüljön, tehát 2025. december 31-ével a pályázó, illetve a beszállító, tehát akitől a tenyészállatot vásárolják, nem lehetnek kapcsolt személyek, illetve nem lehetnek előző jogviszonyból a tartománnyal, illetve a mezőgazdasági minisztériumnál elmaradt kötelezettségeik, tehát adósságaik és egyéb. Ami a pályázati beadványok beadásának módját illeti, lehet postai úton, illetve személyesen átadni a tartományi kormány iktatójában, de amennyiben így adják át a pályázati beadványukat, akkor egy USB adathordozóra PDF formátumban le kell a pályázat dokumentációját, hogy mentsék, és azt is mellékelnünk kell az írásos beadvány mellé, és marad, illetve van lehetőség elektronikus úton is átadniuk az egyéni gazdálkodóknak. A jogi személyek azok természetesen csak kizárólag elektronikus úton adhatják be a pályázati beadványokat, és gyakorlatilag a pályázati folyamata ez ennél a pályázati kiírásnál.
2: Én úgy érzem, nem vagyok szakember, hogy kicsit szigorúak ám itt a föltételek. Miért van szükség ekkora szigorúságra? Nyilván, hogy a tenyészállatok minősége az elsődleges cél, és vajon ehhez hozzá tudnak-e jutni a tenyésztők?
3: Én viszont úgy gondolom, hogy ezek a feltételek, ezek minimális feltételek, amelyeket egy állattartónak, illetve egy gazdálkodónak meg kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gazdálkodhassanak, illetve tehát az állam felé történő kötelezettségek, ezek is fontosak, ugyanis hát ezek költségvetési eszközök, amelyeket mi biztosítunk a gazdáknak vissza nem térítendő támogatás formájában, és úgy gondolom, hogy hát köznyelven élve nem lenne korrekt, hogyha adósságunk van az állam felé, és az államtól igénylünk támogatást. Tehát ezek a minimális feltételek, amit úgy gondolom, hogy az állattartók, a gazdálkodók mind tudják teljesíteni. Tehát az, ami fontos, hogy tehát a pályázati beadványokat értékeljük formailag, tartalmilag, pontozzuk azokat, és nem mindegy, hogy a pályázó fiatal, tehát 40 év alatti pályázó hölgy vállalkozó, illetve pályázó adja át a pályázati beadványát, illetve rendelkezik-e mezőgazdasági végzettség, ezekre mind-mind pluszpontokat tudnak kapni. Talajanalízist, ha elvégezték, arra is pluszpontot tudunk adni. Amennyiben előzőleg nem kapott támogatást, azt is pluszponttal értékeljük. Illetve vannak olyan pontozások is, illetve pluszpontokat lehet szerezni azzal, hogyha a vállalkozó, illetve a gazdálkodó, aki pályázik, fejletlen önkormányzatból jelentkezik a pályázatunkra. Tehát igyekszünk minden olyan körülményt figyelembe venni, és pontok alapján pontozni azokat, amelyek azt szolgálják, hogy az a gazdálkodó jusson előnyökhöz, akikre úgy gondoljuk, hogy a hangsúlyt, támogatást fektetni kell, illetve biztosítani kell, illetve tehát a vidékfejlesztést is nézzük, tehát hogy próbáljuk felzárkóztatni azokat a területeket, vidékeket, amelyek fejletlen önkormányzatok, és hát ezáltal is próbáljuk egyensúlyba hozni a tartomány területén a fejlesztési szintet, illetve hát a gazdáknak a helyzetét.
2: Így már egészen más a kép, viszont nehéz-e, hogy tudja titkárhelyettes úr, mivel hogy járja a terepet, nehéz-e igazi, jó minőségű tenyészállatot beszerezni határon belül, vagy külföldről kell behozni?
3: Vannak jó minőségű tenyészállataink már, ez annak is köszönhető, tehát hogy előzőleg már voltak ilyen támogatások, és gyakorlatilag a gazdák már vannak, akik rendelkeznek jó minőségű tenyészállatokkal, tehát úgy szarvasmarha, de főleg talán juh vonatkozásában, de ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy nagyon sok tenyészállat behozatali tenyészállat, tehát úgy Magyarország, Románia területéről, akár más országokból, Csehország, a Szlovákia, ott is vannak nagyon jó tenyészállatok. Tehát pontosan az a célunk, hogy minél több jó minőségű tenyészállattal rendelkezzenek a gazdáink, ugyanis csak így tudják az állattartást, a tenyészetet versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tenni, és gyakorlatilag a pályázati kiírásunk célja is ez.
2: Ezen kívül nyilván egyensúlyt is szeretnének teremteni, ami a tenyészállatok fajtáját illeti. Valamikor leginkább sertést, illetve szarvasmarhát tenyésztettek, most már bővült ez a kör? Másfajta tenyészállatokat is szívesen szereznek be a gazdák?
3: Amit talán megfigyelhettünk, illetve megállapítottunk a titkárságban, hogy az úgynevezett húsmarhák beszerzése, illetve az ilyen irányú tenyészállatok beszerzése megnőtt, kevesebb a tej hasznosítású tenyészállatok tehenek beszerzése. Ugyanakkor nagy érdeklődés övezi a jó minőségű és fajtájú juhok beszerzését is, tehát itt a Württemberg, az Île-de-France és más-más fajokat vásárolják előszeretettel a gazdák. Egyértelmű ugyanis, tehát a felvásárlók is már nagyon odafigyelnek, hogy olyan állatokat vásároljanak fel, amelyeknek a húshozama magasabb, minőségesebb húst tudnak biztosítani, és a felvásárlási ár is ilyenkor magasabb lehet. Ugyanakkor a takarmányozás során is, tehát a felhasznált takarmány is, illetve a hústömeg, amelyet ezzel eledményeznek, itt is magasabb, és tehát ez mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy a maga tenyésztés gazdaságosabb legyen.
2: Nagy az érdeklődés?
3: Igen, elmondhatjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Egy tavalyi adatot tudok elmondani, tavaly ősszel volt legutóbb pályázati kiírásunk tenyészállatokra, akkor 250 millió dináros keretösszeggel jelentettük meg ezt a pályázatot, az idejében plusz 50 milliót biztosítottunk, annak okán, hogy nagy volt az érdeklődés, 518 pályázati beadvány érkezett, és mintegy 132 pályázót tudtunk támogatni, ugyanis magasak az összegek, tehát amit tudunk visszatéríteni, tehát 3 millió dinárig, ugyanakkor kedvező a 90%-os költségvisszatérítés is.
2: Mindenki, mert nyilván a tenyészállatok nem apró pénzbe kerülnek.
3: Igen, sajnos mihelyt a kereslet magasabb, tehát ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag maga beszerzési ár is nől.
2: A mi számunkra, fogyasztók számára viszont ugyancsak jó jel, hogyha nől az érdeklődés az állattenyésztés iránt. De vannak még nyitott pályázataik, amit a termelők ki tudnak használni.
3: Igen, van, tehát ami még nyitott pályázatunk, az az új halastavak létesítése, illetve felújítása.
2: Ez jó a formán ez is állattenyésztés.
3: Igen, fontos, tehát aki ilyen tevékenységben gondolkodik, illetve ilyen tevékenységet folytat, tehát lehetőség van. 70%-os költségtérítés mellett halastavakat létesíteni, illetve a meglévőket felújítani. Tehát itt hektáronként új halastó létesítésére 800 ezer dinárt biztosítunk, a régi halastó felújítására, tehát töltés, biztosítás, földmunkák végzésére hektáronként 500 ezer dinárt tudunk biztosítani. A pályázatra bejegyzett mezőgazdasági gazdaságokkal rendelkező jogi személyek, gazdasági társaságok és földműves szövetkezetek tudnak jelentkezni. Itt a beadási határidő az július 24, ugyancsak, mint a tenyészállatok beszerzésénél is. 30 millió dinár keretösszeget biztosítottunk, és hát arra buzdítjuk a potenciális pályázókat, hogy pályázzanak. Azt elmondhatom, hogy talán nem övezi ezt a pályázati kiírást olyan nagy érdeklődés, de lehetőséget kell biztosítani. Vannak rossz minőségű termőterületeink, tehát a tartomány területén is, akár ilyen célra is ezeket a területeket ki lehet használni.
2: Az, hogy nincs ekkora érdeklődés, azon nem csodálkozom, nem vagyunk hozzászokva a hal húshoz, keveset eszünk, kevesebbet, mint ahogy azt kellene, ez az egyik. A másik, ekkora szárazságban a halastavak vízellátása is esetleg kérdőjel alá kerülhet.
3: Igen, ez mind így van, tehát a halfogyasztás sem azon a szinten van, hogy talán a gazdaságosságát ennek a tevékenységnek annyira, tehát alátámasztja, hogy sokan foglalkozzanak ezzel a tevékenységgel. Persze a területek sem mindegyik alkalmas halastavakra, tehát halastavakat ott lehet létrehozni, ahol a talajvíz megtartása jó, illetve vizet tudnak biztosítani, azt cserélni tudják, tehát ami a haltenyésztéshez létfontosságú, elengedhetetlen, tehát ezek az alapok, és mivel, hogy ezek a természeti körülmények körülhatárolják nagy mértékben ezt a tevékenységet, tehát ez is talán visszafogja a pályázók körét, tehát nem tudnak olyan sokan pályázni, illetve nem foglalkoznak ezzel a tevékenységgel a számban.
2: Azért attól nem fél, titkár helyettes úr, hogy megmarad a pénz?
3: Olyan nem igazán történik, tehát pénznek mindig megvan a helye, pénzből sosem elég, mondani szokták. Így van ez nálunk is, de lényeg az, hogy a támogatások jó helyre kerüljenek, jól tudjanak vele a gazdák gazdálkodni, felhasználni, és tehát ez mindenki érdeke, ez közös érdekünk, Vajdaság agrárrégió, és tehát ez tud bennünket gazdaságilag előbbre vinni, tehát úgy, ha az egyéni gazdálkodókat, úgy, ha vállalkozásokat tudunk támogatni visszanemtérítendő támogatások formájában, de akár, hogyha a feldolgozóipart is tudjuk támogatni, tehát, hogy ne elsődleges nyersanyagot biztosítsunk a piacra, hanem azt feldolgozott formában tudjuk értékesíteni, az mindenképp az ágazatot előbbre tudja vinni.
2: Több pénz.
3: Igen.
2: És akkor maradt-e még nyitva álló pályázat?
3: Igen, van még két pályázatunk, az egyik a vadászturizmus fejlesztését szolgáló támogatás, illetve pályázat. Ezt a pályázatunkat a múlt évben indítottuk útjára, tehát múlt évben jelentettük meg első ízben.
2: Sikeresnek ítélte meg a múlt évét?
3: Igen, elmondhatjuk. Igen, volt érdeklődés, 80 millió dinárt biztosítottunk a tavaly évben is, az idejében is maradtunk ennél a keretösszegnél. Itt a pályázók köre egyértelmű, hogy a vadászegyesületek, vadászterületekkel rendelkező egyesületeink, a támogatás mértéke itt a beruházás költségének akár a 90%-áig terjed. Itt a minimálisan igényelhető összeg 150 ezer dinár, illetve maximálisan 3 millió dinárt tudunk biztosítani. A pályázási határidő az 2026. július 16-a, tehát ma pénteken jár le ez a pályázati kiírás határideje, és itt el kell mondani azt, hogy a vadászegyesületek a rendelkezésükre álló vadászházak, vadászlakok, vadászati objektumok felújítására tudják felhasználni, tehát különböző felújítások, tőkés beruházások, de ugyanúgy felhasználhatják felújításra, tehát meszelésre, tatarozásra, padró burkolásra, vezetékek cseréjére, de ugyanúgy melléképületek kialakítására, járdák kiépítésére, de felhasználhatják eszközök beszerzésére is, tehát bútorok, konyhai eszközök beszerzésére, és minden más olyan egyéb olyan eszközre, amely az objektum turisztikai ellátottságát javítja, illetve azt teszi vonzóbbá, illetve ki tudják alakítani ezeket az objektumokat vendéglátásra annak érdekében, hogy az ide látogató turistákat fogadni tudják, olyan körülményeket tudjanak nekik biztosítani, amelyek elvárás egyrészt a külföldi turisták részéről, ugyanakkor tehát az egész ágazatot, mint turizmust, ezen belül a vadászatot tudja támogatni, ugyanis a vadászatnak nagy hagyománya van Vajdaság területén. A vadászegyesületeink szervezettek, sok vadászegyesülettel rendelkezik a tartomány, tehát legkisebb települések is rendelkeznek vadászegyesületekkel. Az épületek azok már igen rászorulnak az újításra, a fejlesztésre, és hát ezen a pályázaton keresztül próbáljuk az egyesületeinket felzárkóztatni, támogatást biztosítani, hogy akár ezeken a beruházásokon keresztül is plusz forrásokhoz, támogatásokhoz, bevételhez tudjanak jutni.
2: Ugyanakkor a turizmus fejlesztésével az egész társadalom jobban jár, mert hogyha jönnek a külföldi vadászok, hosszabb időt töltenek itt, több vadat ejtenek el, és ezáltal közvetve ugyan, de a vadászegyesületek is kaphatnak majd újra a következő fordulóban támogatást.
3: Igen, úgy gondolom, hogy tehát a vadászturizmus az szépen ötvözhető akár más turisztikai tevékenységgel, de ugyanúgy a vendéglátóipart is tudjuk ezáltal fejleszteni, és a kisközösségeket, kistelepüléseket, tehát egy valódi vidékfejlesztési beruházásról, illetve támogatásról beszélhetünk.
2: És akkor ezek az élő pályázatok.
3: Van még egy pályázatunk, az pedig a mezőgazdasági tanácsadói szakszolgálatok részére kiírt pályázatunk, tehát a mezőgazdasági szakszolgálatok birtokában, használatában levő mezőgazdasági termőföldeket. Tehát ezek mind mintaparcellák, amelyeket ezek a tartomány területén működő 12 mezőgazdasági és tanácsadói szakszolgálat van, akik rendelkeznek ilyen mintaparcellákkal, és az azon végzett mezőgazdasági termelői munkához szükséges eszközöket, gépeket, kapcsolatú eszközöket, talajművelési eszközöket, a növényvédelem során használt eszközöket tudják megpályázni ezen a pályázaton keresztül. Ez a pályázat egy 35 millió dináros keretösszegű pályázati kiírás. Itt 100%-os költségtérítést biztosítunk, tehát a beruházás adó nélküli részének a 100%-át tudjuk biztosítani. A pályázási határidőt pedig július 31-e. Fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági szakszolgálatok saját parcelláin, mintaparcelláin végzett kutatások, illetve fejlesztéseket is keresztül képezzük a gazdákat, illetve be tudjuk nekik mutatni, hogy milyen lehetőségek, illetve fejlesztéseket tudnak alkalmazni a saját gazdaságaikban, és ez a pályázati kiírás ez azért fontos, hogy a gazdáknak alternatívát, lehetőséget és képzéseket tudjunk biztosítani.
2: A tartományi mezőgazdasági titkárság látszik, milyen széles körűen támogatja a gazdákat mindenféle szempontból. Reméljük, hogy lesz még alkalom ilyen igen érdekes és értékes pályázatokon részt venniük a gazdáknak, és köszönjük szépen titkárhelyettes úrnak, Tóth Zoltánnak, hogy eljött és ezt mind elmondta. A mérleget hallották, a műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmüket, a szerkesztő Szabó Hangya Teréz, a viszonthallásra.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Reklámot hallottak.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR. Reklám következik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter, magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekedik az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 kilométeres sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly ősz óta üzemel. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Péntek délutántól a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinárra emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett, az euró dízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Az új hatóságilag meghatározott maximális árak egy hétig, a következő péntekig maradnak érvényben. Szabadkán újabb egyeztetést tartottak a Majsai úti körforgalom építésének előkészítéséről. Az önkormányzat és az érintett felek, illetve közvállalatok képviselőivel tekintette át a beruházás utolsó előtti feladatait, számolt be a közösségi oldalán Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A megbeszélésen elhangzott, hogy a közmű kiváltások a tervek szerint haladnak. A projekt első felében a szerbiai Telekom a mai napon befejezi a munkálatok ráeső részét, majd a beruházás második felében sor kerül a Jován Mikics utca sarkán található fatelep bontására is. A munkálatok idején módosul a Transjug által üzemeltetett 3-as autóbusz útvonala, emellett a körforgalom építésénél teljes útlezárásra is számítani kell, amelyről időben tájékoztatják a lakosságot. A körforgalom építésének kezdete július végére várható, a kivitelezőnek pedig a munkaterület átadásától számítva 90 nap áll rendelkezésére, a beruházás befejezésére. A tavalyi év kiemelkedő sikere után idén ismét várja látogatóit a Palicsi Piknik. Augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Palicsi Férfi Strand újra a nyári kikapcsolódás és a közös élmények helyszínévé válik. A szervezők kiemelik, a színes és változatos program kínálat minden korosztály számára tartogat majd élményeket. A piknik hangulatáról 17 órától NDD DJ gondoskodik. Az eseményt gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljesen. Az est lezárásaként 21 órától a Vendég a francia kastélyban című filmet vetítik eredeti nyelven szerb felirattal.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 35 fokot mérnek a nap, folytatásában marad a napos idő, hétvégén szintén meleg időre, valamint csapadékra is számíthatunk.
10: Egy óra múlva is.
11: Csak a legfrissebbek.
12: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett a híradó témáiból. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 3 forrásból jutnak tankönyvekhez, a Szabadka városhoz tartozó általános iskolák, és napokon belül kezdetét veszi a helyi dinnye értékesítése Északbácskában. Következnek a részletek. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban, február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétre ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon 2 vágány épült, a pályát óránként 160 km-es sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakaszt pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly ősz óta üzemel. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Péntek délutántól a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinára emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett, az eurodízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Az új, hatóságilag meghatározott maximális árak egy hétig, a következő péntekig maradnak érvényben. Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket biztosít az általános iskolások számára a város területén működő iskolákban. Azoknak a tanulóknak, akik a tankönyveket a várostól kapták, a tanév végén vissza kellett szolgáltatniuk azokat, és amennyiben jó állapotban maradtak, a következő tanévben is használhatók. Az iskolák ezzel 3 forrásból jutnak tankönyvekhez. Szabadka városától, az Oktatásügyi Minisztériumtól a speciális oktatási igényű tanulók számára, valamint a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára, szintén az Oktatásügyi Minisztériumtól a magyar nyelven tanuló diákok részére. Mecserik Anita összeállítása.
4: A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában már sikeresen szétválogatták a következő tanévkönyveit. A munkafüzeteket, a feladatlapokat, amikbe írtak a gyerekek, újra be kell szerezni. A jó állapotú tankönyveket viszont a következő tanévben is használhatják a diákok. A kiadványok pótlása folyamatban van, a közbeszerzés már a végéhez közeledik, így a tervek szerint minden diák augusztus végéig megkapja a tankönyvcsomagjait. A Szabadka város által biztosított tankönyvcsomagokból az alsós magyar nyelven tanulók, matematika, környezetünk, természet és társadalom, valamint idegen nyelvből kapnak tankönyveket és munkafüzeteket. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatára az Oktatási Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom, valamint a zeneművészet tankönyveket. A felsős magyar diákok pedig részesülnek matematika, első idegen nyelv, földrajz, történelem, kémia, fizika és biológia tankönyvekben. Az ő esetükben is az MNT javaslatára az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom tankönyveket, zeneművészet tankönyvet, történelemből kiegészítő füzeteket és a 6. osztályosok számára képzőművészet tankönyvet. Szabó Gábor, a Csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
5: Kiválogattuk azokat a tankönyveket, amelyek újra használhatóak, illetve nem annyira károsultak a tanév folyamán.
0: amit újra ki tudunk majd osztani a tanulók számára, illetve nyilván azokat a könyveket, tankönyveket, feladatgyűjteményeket, amelyek megviseltek, vagy beleírott valamilyen tartalom, azokat pedig kiszelektáltuk. Ezután, amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag az önkormányzatnak le kellett adnunk egy olyan összesített táblázatot, amelyben feltüntettük, hogy mennyi az a rendelkezésre álló tankönyv, amely következő évre itt megtalálható a Hunyadi János Általános Iskolában, és ehhez természetesen hozzárendeltük azt is, amennyi tankönyv, új tankönyv igényünk van még a következő tanévre.
4: Szabadka város területén egy éve mind a 20 általános iskola szerb, horvát és magyar nyelvű diákjainak is biztosít az önkormányzat anyagi forrás tankönyvek beszerzésére, ezzel is segítve a szülők helyzetét, ugyanis korábban a tankönyvek beszerzése több száz euróba is kerülhetett. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
2: Ez az összeg meghaladta 100 millió dinárt az előző költségvetési évben, viszont az idén elég volt 50 millió dinárt biztosítani erre a célra, ugyanis a tanév végén a diákok vissza kellett, hogy vigyék a tankönyveket az iskolákba, és egy bizottságot alapított minden általános iskola, mely megvizsgálta a visszahozott tankönyveknek az állapotát. Nyilván munkafizeteket nem lehet újra használni, mert azok mindegyike ki van töltve.
4: Azokat a munkafizeteket, amelyek már nem használhatók fel újra, az iskolák elraktározzák, és a tervek szerint a későbbiekben újrahasznosításra küldik.
3: Nyitott és érdeklődő volt a budapesti hozzáállás a vajdasági magyarokhoz, ezt tapasztalta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttsége, amikor nemrég a Tisza kormány illetékeseivel és országgyűlési képviselőivel találkozott a magyar fővárosban. A megbeszéléseken a határon túli politika jövője, a vitatott vajdasági támogatások, valamint a közösség drámai fogyása és a VMU 16 pontos programja került középpontba. Rózsa Zsombor, a VMU koordinációs testületének elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban nyilatkozott a hivatalos látogatás részleteiről, Orosz Ildikó összeállítása.
5: Megtisztelőnek tartja a Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének elnöke, hogy a Tisza kormány megalakulása után az ő delegációjukat hívta meg először Vajdaságból Budapestre. Ez volt Kollai István, Magyarország határon túliakért felelős helyettes államtitkárának első tárgyalása, aki pontosan tudja, hogy Vajdaságban milyen a helyzet, hangsúlyozta Rózsa Zsombor. Elmondása szerint Budapest alapállása a határon túli magyarok iránt nem változott az előző kormányhoz képest. A szemlélet és a célok tehát maradtak, de a gyakorlati megvalósítás módja átalakulhat.
6: Inkább a módszer vagy a gyakorlati megvalósítás fog megváltozni, mert hát komoly kérdéseket vet fel az, ahogy ez eddig működött az elmúlt 16 évben, úgyhogy ez biztos, hogy ebben a formában így nem fog folytatódni. A kormány részéről látunk egy óriási nyitottságot, ami azt jelenti, hogy minden vajdasági magyar szervezet felé nyitottak, úgyhogy az már többet nem tud úgy megtörténni, hogy egy párt vagy egy szervezeten keresztül zajlik minden, hanem itt bizony mindenkinek része lesz abban, hogy a vajdasági magyarság érdekeit kellőképpen tudja képviselni.
5: Rózsa Zsombor úgy tudja, hogy a Magyarországról érkező kulturális és civil szervezetek támogatásainál nem várható leállás, ezeket folyamatában kifizetik. A bizonytalanságot szerinte elsősorban a Prosperitáti Alapítvány pályázati rendszere és az ottani forrásfelhasználás körül felmerült kérdések okozzák. Úgy fogalmazott, Budapest az egész támogatási rendszert átvilágítás alá vonja. A tárgyalásokon kiemelt téma volt még a vajdasági magyarok fogyatkozó száma. Rózsa Zsombor példátlanul tragikusnak nevezte a helyzetet.
6: Ez egy olyan folyamat, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk, és itt a magyar kormány is kérte a meglátásainkat, és én azt gondolom, hogy ebben például előre fogunk tudni lépni. A magyar kormány tervezi, hogy egy mindent átfogó felmérést készítsen, hogy egyáltalán valóban lássuk a valós számokat, illetve a közösségünknek a valós állapotát.
5: A Vajdasági Magyar Újrakezdés már most az őszi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra készül. Ennek jegyében dolgozta ki 16 pontos programját. A koncepció egyik alappillére, hogy az MNT hagyományos területei mellé új munkaterületeket vonnának be, mint amilyen az ifjúságpolitika vagy a népesedés és családpolitika. Kampányuk során két kulcsfogalommal szeretnék meggyőzni a választókat, hitelességgel és szakmaisággal. Rózsa Zsombor változást ígér, vagyis új működési módot, szélesebb társadalmi bevonást, erősebb szakértői bázist és nagyobb átláthatóságot. Szerinte ez a vajdasági magyar közösség legfontosabb érdeke.
3: Napokon belül kezdetét veszi a helyi dinnye értékesítése Északbácskában. A gazdák elégedettek a növény jelenlegi állapotával és a terméshozammal is. A sárga és görög dinnye is finomnak mutatkozik. A termelők abban bíznak, hogy az értékesítéssel és az árakkal sem lesz komolyabb gond a következő időszakban. Fejűs Ornán a tudósítása.
7: A magyar kanizsai piacon már régóta kapható sárga és görög dinnye is. Idővel az árak csökkentek, már 50 és 80 dinár között mozog a görög dinnye ára, míg a sárga kilójáért 80-100 dinárt kell fizetni. A helyi termelők többsége még nem igazán értékesíti a dinnyét, hiszen sokan a középérésű dinnyefajtákat választják. Az adorjáni Kávai Rudolf már évtizedek óta termeszti a gyümölcsnek vélt, de valójában zöldségnek számító nyári hűsítő termést. A növény jelenlegi állapotával elégedett a termelő.
8: Nem szoktuk korán kezdeni, a fagyos szentek után ültetünk. Hát azóta jó az idő, csak nagyon kevés eső esik, ami minden növényt megvisel. Locsolásom lehet csak termelni, anélkül abszolút nem lehet.
9: Milyen állapotban van most a dinnye, vagy mely szakaszában van?
8: Most szép, ígéretes. Hát az érésig még legalább 2 hét kell, ez középérésű fajták.
7: A termelő elmondása szerint a legfontosabb a növénynek, hogy tiszta legyen a földje, szereti a 35 fok körüli hőmérsékletet, és rendszeresen kell locsolni. Megfelelő tápanyagokkal kell ellátni, amely által a termés eléri a 8-10 kg-ot is. Nosza határában is szépen fejlődik a sárga és a görög dinnye. Kistorma András termelő elmondta, a magrakás már március végén elkezdődött, és fólia alatt termesztenek. A palántázást követően fagypont alatti hőmérsékletet mértek a térségben, ez miatt nehézkesebb volt a virágok megkötése.
10: Május elsőjén reggelre volt egy olyan 0-1 fokos hőmérséklet itt a környékünkön. Még fagyni nem fagyott, még mondhatni, hogy megfázott, és azok az első kötések azok megsínlődték, nem tudtak megkötni. De viszont utána ugye rájött, aztán meg hirtelen rájött a meleg, utána pedig azért nem tudtak rendesen megkötni a virágok, de én mondhatom, hogy ez a korai termelés, ez aránylag elég jól sikerült.
7: Ebben a gazdaságban van már olyan sárga és görög dinnye is, amit értékesíteni tudnak. Az árak viszont nem kecsegtetőek. A korai termesztésű külföldről behozott dinnye okoz gondot, valamint a szerémségi és a dél-szerbiai dinnyéből is túlkínálat van. További nehézséget okoz, hogy a termelők szerint a nagy kereskedelmi láncok áron alul kínálják a terményt.
10: Elmondhatom, hogy a reális ára a görög dinnyének az 50-60 dinár lenne minimum, ami most per pillanat is annyi. A sárga dinnyének pedig hát az a 80-100 dinár, mert a sárga dinnye az tudnivaló, hogy kevesebbet tud teremni, mint a görög dinnye, hogy a kisebbek is. Most azt lehet, hogy szabályozni a kötésekkel, egy kicsit több mondhatni kötőanyagot adni neki, úgy ilyen biológiai növényvédelmet alkalmazva, és avval akár lehet elősegíteni több virágkötést.
7: A gazdák többfajta sárga és görög dinnyét termelnek, és várhatóan napokon belül már ezek is kaphatóak lesznek a környékbeli piacokon. Ha pedig finom dinnyét szeretnénk választani, akkor érdemes bevetni a régi praktikákat. A termés szép fényes legyen, sárga folttal az alján, kopogtatásra pedig adjon szép rezgős hangot. Legalábbis erre esküsznek a szakavatottak.
3: A pontos idő 16 óra 14 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Barackból idén sincs hiány a szabadkai tejpiacon, és illésnapi ünnepség sorozatot tartanak Temerinben. Jönnek a részletek. Barackból idén sincs hiány a szabadkai tejpiacon, a bőséges kínálatnak köszönhetően sokan most szerzik be a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét. Van, aki frissen fogyasztja, mások lekvárt, befőttet vagy szörpöt készítenek belőle. Vajtai Viktória összeállítása.
11: A szabadkai tejpiacon már javában tart a barack szezon. A vásárlók folyamatosan érkeznek, sokan nem csak friss fogyasztásra vásárolnak, hanem már a lekvárfőzéshez és a befőzéshez is most szerzik be az alapanyagot. Bálint Zoltán.
12: Megesszük, és még egy részét beteszik a hűtőbe, úgy kimagozva, és akkor frissen szedjük, és frissnek várunk valamikor kell, gyorsból, fél óra alatt, tudja, hogy kell csinálni.
13: Akkor inkább maguk csinálják a lekvárt.
12: Persze. Annyit veszünk, amennyit gondolunk, hogy elég is, mert mostan tényleg nem mondom, hogy olcsó, de jó áron van, nem mint azelőtt.
7: Akik otthon szeretnék elkészíteni a lekvárt vagy a befőttet, azok idén könnyen találhatnak hozzá megfelelő alapanyagot. Az árusok szerint az idei termés szépen alakult, és sokan vásárolnak frissen fogyasztásra is. Bátori Hermina, eladó.
14: Jelenleg a piros kopasz és a piros őszi barack kérik, ezek még nem magba váló fajták, ezért az emberek inkább csak enni viszik. Pár kilót, tehát 1-2 kilót fognak venni. A jövő héttől fog elkezdődni a magba váló fajták érése, az már egy kicsit megváltoztatja a helyzetet, akkor már ládaszámra szokták, mert kezdik eltenni, akinek még szokásában van.
7: Hosszú hónapok munkája szükséges ahhoz, hogy a barack a piacokra kerülhessen. A termelők szerint az idei év kedvezett a gyümölcsnek, ami a mennyiségen és a minőségen is meglátszik. Nagy György János, termelő.
15: Idén az őszi barack termés jó, illetve elég sok lett, mivel tavasszal túléltük a fagyokat. Egy nagyon kicsi fagy volt itt a környéken is, de hál' Istennek megmaradt az őszi barack. Hát a betakarításnak úgy felén vagyunk nagyjából, az első fajtákat most fejeztük be, leszedtük, későbbi fajták majd 1-2-3 hét múlva kezdenek érni.
7: A friss gyümölcstől a házi lekvárokig hosszú utat jár be a barack, de úgy tűnik, idén sem a kínálatra, sem az érdeklődésre nem lehet panasz. A szezon pedig még egy ideig biztosan kitart. A bőséges kínálat nem csak a szabadkai piacon figyelhető meg, az előrejelzések szerint Európában erős barack szezon várható. Az idei termés 8%-kal haladhatja meg a tavalyit, és 13%-kal az elmúlt 5 év átlagát.
3: Temerinben július 12-e és 26-a között zajlik a hagyományos illésnapi ünnepség sorozat, amely gazdag kulturális, vallási és szórakoztató programokkal várja a látogatókat. Az esemény kulturális részének hagyományos helyszíne a Temerini Tájház és az Alkotóház, ahol népzenei műsorokkal várták az érdeklődőket, Paracki László és Halász Zoltán összeállítása.
16: 1853. július 20-án egy hatalmas vihar és jégeső teljesen elpusztította a falu termését. A temeriniek ekkor fogadták meg, hogy Szent Illés napját munkatilalommal és szigorú ünnepként fogják megtartani, hogy elkerüljék az isteni csapást. A hagyományos megemlékezések mellett a tájház udvarán csütörtökön népzenei csoportok léptek fel. Kurcinák Lea, fellépő, Temerin.
17: Már 6 éve járok táncra, és szeretek nagyon táncolni. Itt most tánccal, énekkel és citerával fogok fellépni. A tánccsoport neve az Ugri Bugri Néptánccsoport. A citerának a gyöngyvirág, és az éneknek pedig a cucorka.
16: Az illésnapi ünnepségre számos vendég érkezett Vajdaságból és az anyországi testvértelepülésekről is. Múcsán Mária Zita, kórusvezető, Mórahalmi Parasztkórus, Magyarország.
18: Parasztkórusként neveznek bennünket, de ez azt jelenti, hogy népdalokat énekelünk most, és a tájegységek szerint válogatom össze. A népdalokat kutatgatom, keresem, és népdalcsokrokat állítok össze. Most 2 népdalcsokorral készültünk, az egyik egy alföldi csokor, a másik meg dunántúli csokor Nyék Sándor gyűjtéséből.
16: A 8 napos rendezvénysorozat szervezője az első helyi közösség. A helyi civil szervezetekkel együtt számos programot valósítanak meg. Varga Flórián, titkár, első helyi közösség, Temerin.
19: A mai világban próbáljuk ez a kicsit lecsökkent temerini magyarságot megtartani, egy közösségi sorozat rendezvényt csinálni, ahol akit csak érdekel, hogy bizonyos civil szervezetek mivel foglalkoznak, mit csinálnak, mit tudnak felmutatni a hazaiak, a temeriniek. Tehát ők meg tudnak mutatkozni, kiállításokat szervezünk, kultúrművelődési műsorokat, népzenei esteket, lesz fölvonulás is, persze Szentmise 20-án az a fő, az a csúcsa az ünnepségnek, de este, 20-án este lesz egy mulatság is, ahol táncolni lehet, ahol jó érezheti magát mindenki.
16: A tájházban tartott népzenei rendezvényen felléptek még a helyi Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület csoportjai, este pedig a Régi Vágás együttes tartott lemezbemutató koncertet.
3: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
20: időjárás.
3: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, a hétvégén 33 körül alakul a napi csúcshőmérséklet. Záporokra, zivatarokra is számítani lehet a térségben. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap Maráci Barabás Mónika érkezik a friss hírekkel. További szép napot kívánok!
21: Közélet. Közélet. Politika. Politika. Politika. Kultúra. Kultúra. Sport. Sport.
22: Sport. Hogy ne maradjon le semmiről.
23: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 107,1 MHz.
1: A mindennapok része.
0: Szabadkai.
1: A mindennapok része. Szabadkai Magyar Rádió.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Puff! Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
7: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a hét napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.hu.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
2: Reklámot hallottak.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. Na meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyén Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből! Itt
2: az SMR-ben. Igen.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Agy egy koktél. Minden pénteken 18 órától
1: Hangjegy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
4: Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangjegy koktél. Berobbant a teljes turista szezon is, és a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem önöket, Csepregi Éva is kérdezi, hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig. A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket le délre. Irány Horvátország!

Azok a valamikori nyaralások sohasem voltak fényűzőek, de felejthetetlenek maradtak. Érdemes visszaemlékezni, miért maradtak azok a régi, egyszerű nyaralások az idősebb generációk emlékezetében örökre bevésődve. Az utazás a tengerre autóval, klíma nélkül órákon át tartott, lehúzott ablakokkal és térképpel a térdeken. A gyerekek az alagutakat számolták, míg a felnőttek a motorért és a hangjáért aggódtak. Lada, Moszkvics, Renault 4-es és a Fityó. Ilyen autókat hajtottak, de gyakran lakókocsi utánfutóval érkeztek, ami a szerény lóerő gyengesége miatt himbálózott az autó után a boszniai lakatlan tájakon a meredek sziklák között, a dalmát és montenegrói partokig. A szállást is a helyszínen keresték, gyakran földszintes házakban, szőlőlugassal és műanyag székekkel, ahol a helybeliek pálinkával és fügéből készített édességgel kínálták a nyaralni vágyókat. Légkondicionáló berendezés még nem létezett, de délutánonként felfrissülést a naptól védő vászonredőny adott, magától érthetődő a napon persze a kopperton is segített, a hűvösben pedig a dalmát fröccs, a bevanda frissítette fel az embereket, míg a halat grillen sütötték. A nyár egyszerű volt. A gyerekek pancsoltak a tengerben, míg a szülők lapozva a napi sajtót élvezték a kávét. Az esti program séta a parton, azaz a Rivierán, és várakozás a fagylaltozásra. Senki sem követte a lájkokat, de ismerték a legjobb vízbeugrókat és azokat, akik leghosszabb ideig tartották vissza lélegzetüket a víz alatt. Valamikor a nyaralás őszinte volt. A pillanat dokumentálásának terhe vagy az ideális tartalom megörökítésének nyomása nélkül. Képeslapokat küldtek haza, melyek gyakran a tengerről való hazatérésük után érkezett meg. Az élményeket emlékezetükben hordták. Az érzések, mint a fenyő illata és a kabóca ciripelése megmaradtak, emlékezve arra, hogy milyen kevéssel is, milyen sokat kaptak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz.
3: Megvan!

0: Nektek örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es, 80-es,
1: 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
0: tekerje fel a hangerőt, és
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés múlt idézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en. A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Seems like we're making up more than we're making love.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: a 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Well,

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.